0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio Kanjiža.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Ez volt a reklám.

get the news.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austotherm stirodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Drágulnak a belügyminisztérium szolgáltatásai. Szeptember 12-től új díjszabás lép életbe a szerbiai belügyminisztérium egyes szolgáltatásainál. A kormány rendelete értelmében a személyes okmányok és rendszámtáblák kiadásáért fizetendő illeték mellett ezen túl azok előállítási költségét is meg kell fizetni. A jogosítvány előállítása 444, a próbaidős vezetői engedélyé 468, a forgalmi engedélyé pedig 858 dinárba került. A regisztrációs matrica előállítási díja 342 dinár lesz. A személygépkocsik, autóbuszok és tehergépjárművek rendszámtáblájáért 1380 dinárt kell fizetni, a rendszámtáblák másod

0: Példánya pedig 2730 dinárba kerül. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetében egy rendszámtábla 696 dinár lesz, a traktorok és munkagépek rendszámtáblájáért 960 dinár számítanak fel. A változás a külföldiek egyes okmányait is érinti. Az ideiglenes tartózkodási engedély, az összevont engedély és a külföldiek személyi igazolványának előállítási költsége egyaránt 2028 dinár lesz. Az új összegek szeptember 12-től érvényesek, a menedék joggal rendelkezők személyi igazolványának 1920 dináros előállítási díját október 1-től alkalmazzák. A világon először több a 65 év feletti ember, mint a kisgyermek. Egy új demográfiai jelentés szerint a mérföldkő évekkel korábban következett be, mint azt a szakemberek korábban várták. 2025-ben a 65 év felettiek már a világ népességének 10,5%-át tették ki. A változás hátterében elsősorban a születésszám gyors csökkenése és a várható élettartam növekedése áll. A világ lakosságának 71%-a már olyan országban él, ahol egy nőre átlagosan legfeljebb 2,1 gyermek jut, vagyis a termékenység iránta nem éri el a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges szintet. Az előrejelzések szerint a 65 év felettiek száma a 2025-ös 852 millió, ekkora a Föld minden ötödik lakója ebbe a korosztályba tartozhat. A népesség öregedése már nem csak Európát és Észak-Amerikát érinti. Afrikában 2060-ra több mint négyszerese, 249 millióra nőhet a 65 év felettiek száma, Ázsiában pedig a jelenlegi 487 millióról 1,24 milliárdra emelkedhet. A folyamat egyre nagyobb terhet róhat a nyugdíj és szociális ellátórendszerekre, mivel egyre kevesebb munkaképes korú embernek kell eltartania egy növekvő idős népességet. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színes Máli pénzügyminiszter szombaton egyeztetést tartott az összes illetékes intézmény képviselőivel a bejelentett támogatás kifizetéséről, és közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a Tányugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást, azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a Kincstári Igazgatóság portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak, az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. A 31.092 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, a 31.092 és 56.822 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25.000 dinárt, a veteránok pedig 10.000 dinárt kapnak.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A hétfő reggeli csúcsforgalomban ismét nagyobb forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák és munkahelyek környékén. Az új tanév második hete kezdődik, ezért továbbra is fokozott figyelem szükséges az oktatási intézmények közelében. Sok gyermek gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik, a kisebbek pedig még csak most szokják újra az iskola és az otthon közötti útvonalat. Az autósokat arra kérjük, hogy az iskolai övezetekben csökkentsék a sebességet, a gyalogátkelő helyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Kerékpárral indulóknak sem árt az óvatosság, indulás előtt ellenőrizzék a fékeket és a világítást, rosszabb látási viszonyok között pedig gondoskodjanak arról, hogy jól láthatók legyenek. És még egy

0: Hétfő reggeli tanács, induljunk néhány perccel korábban. A kapkodással megspórolt néhány perc nem ér annyit, mint a biztonság. Figyeljünk egymásra az utakon, hogy mindenki biztonságban érjen célba.
1: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan napos meleg idő várható, hajnali órákban azonban hűvösebb lesz. 11 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben felmelegszik, és a hőmérő higanyszála akár 28 Celsius fokig is felhúzódhat. Az előttünk álló hétre napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok. A nappali csúcshőmérséklet elérheti akár a 34 Celsius fokot is. A Tiszán vízállása Magyarkanizsánál 123, Zentánál 198 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, ám a nagy napi hőingás miatt az érzékenyebbeknél szédülés, vérnyomás problémák előfordulhatnak. Hajnalban reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Panda Radio.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com.
0: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Beneckó Arengyelovo.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szeptember 7-en hétfő van, indul egy új hét, mi pedig itt vagyunk önökkel a Tisza hangjában a Panda Rádió 103,5-es hullámhosszán. Andrea vagyok.
7: Én pedig Zenóbia, jó reggelt kívánok mindenkinek, és mielőtt Andrea kimondaná, hogy hétfő...
6: Már kimondtam.
7: Akkor késő.
6: Pedig ma nem is akarjuk bántani a hétfőt, szerintem eleget kap szegény.
7: Igaz, még el sem kezdődött rendesen, de már mindenki a pénteket várja.
6: Na és éppen ezen gondolkodtam, milyen sok mindent tartogatunk mindig későbbre, majd hétvégén pihenek, majd ha lesz időm felhívom, majd egyszer elmegyünk oda, majd különleges alkalomra felveszem.
7: Az a különleges alkalom pedig néha évek óta nem akar megérkezni. Ott áll a szekrényben a szép ruha, a vitrínben a szép pohár.
6: Mi meg közben hétfőn is ugyan abból a bögréből isszuk a kávét, aminek már a füle is gyanús.
7: Pedig lehet, hogy pont egy teljesen átlagos hétfőnek lenne szüksége arra a szép bögrére, Andrea?
6: Ezért a mai pozitív gondolatunk így szól, ne tartogasd az élet szép dolgait mindig egy különleges napra, néha attól lesz különleges a nap, hogy ma megengeded magadnak őket.
7: És ehhez nem kell nagy dolgokra gondolni, lehet az a jobbik kávé, egy séta, amire nincs időnk, egy kedvenc parfümünk akkor is, ha csak dolgozni megyünk.
6: Vagy egy telefonhívás annak, akire már napok óta gondolunk, és azt tudom mondani, hogy nem kell ehhez ünnep, nem kell hozzá születésnap, és főleg nem kell megvárni, amíg minden más feladat kész is lesz.
7: Mert az veszélyes.
6: De miért is?
7: Mert akkor soha nem kerül rá sor.
6: Ebben sajnos van valami, mindig lesz még egy mosás, egy telefon, egy elintézni való, az élet pedig közben nem vár a majd egyszer mögött.
7: És ebből szépen meg is érkezünk a mai kérdésünkhöz.
6: A nap kérdése pedig, mi az, amit már régóta halogat, pedig tudja, hogy örömet okozna önnek. Lehet egészen apró dolog is.
7: Lehet egy könyv, amit hónapok óta szeretne elkezdeni. Egy régi barát, akit fel szeretne hívni.
6: Egy hely, ahová mindig azt mondja, egyszer elmegyek, egy sütemény, amit régóta ki szeretne próbálni, vagy akár egy délután, amikor semmit nem tervez be.
7: Na, az már haladó szint.
6: De miért is, Zenóbia?
7: Mert vannak emberek, akik, ha 2 óráig nincs dolguk, gyorsan kitalálnak maguknak 3-at.
6: Jó, ebben egy kicsit magamra ismertem, de pont ezért kérdezzük ma önöket is, mi az, amit már régóta halogat, pedig tudja, hogy örömet okozna önnek. Írják meg nekünk, lehet komoly, lehet egészen hétköznapi, és az sem baj, ha ma reggel jut eszükbe tényleg. Ezt miért nem is csináltam még meg?
7: És ki tudja, lehet, hogy a válasz megírása után ma végre meg is teszik?
6: És akkor már nem is indul rosszul ez a hétfő.
7: Mi pedig folytatjuk a szeptember 7-i Tisza hangját.
6: Itt a Panda Rádió hullámhosszán. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepízéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: Na nézzük, kiket kell ma mindenképpen felhívni, mielőtt este jut eszünkbe, hogy jaj, a névnap! Szeptember 7-én elsősorban a Reginánkat köszöntjük, boldog névnapot minden Reginának!
4: És ma egyébként nyugodtan lehet egy picit királynőként viselkedni, nem én találtam ki, maga a név engedélyezi. A Regina latin eredetű név, és azt jelenti, hogy királynő.
3: Ez azért elég jó névnapi jelentés, nem az, hogy szorgalmas kis hangja, vagy aki hajnalban elsőként kell, királynő.
4: Hétfőn különösen jól jön.
3: Abszolút, bár én ezzel az információval óvatosan mennék haza. Drágám, képzeld, mit mondtak reggel a Panda Rádióban? Regina azt jelenti királynő, és onnantól a királynő kér még egy kávét.
4: A királynő pedig ma nem mosogat.
3: Na jó, névnapot, ezt megadjuk.
4: Egyébként szép név. Van benne valami elegáns, de közben nem nehézkes, és sok országban ismerik, hiszen maga a latin szó is régóta velünk van. A becézése pedig lehet például Regi, Reginka vagy Gina. Bár a családi becenévnél sosem lehet tudni, hová jutunk.
3: Na, az teljesen különös tudomány, a gyerek kap egy gyönyörű nevet, Regina, aztán 20 év múlva mindenki úgy szól neki, Pötyi, gyere már!
4: És ha megkérdezed, miért Pötyi?
3: Senki nem emlékszik, valamikor kicsinek így maradt, ennyi családi dokumentáció lezárva. De azt szeretném a névnapokban még a legjobban, hogy tulajdonképpen nem kell nagy ünnepség, néha egy üzenet is elég, eszembe jutottál, boldog névnapot!
4: Sőt, szerintem egy telefonhívás még jobb, főleg olyan embernek, akivel már régen beszéltünk. Az ember azt gondolja, majd felhívom valamikor, aztán telnek a hetek.
3: Ez egyébként szépen összecseng a mai nap kérdésével, és ne halogassuk azt, amiről tudjuk, hogy örömet okoz. Ha van Regina a családban, a baráti körben vagy a munkahelyen, most legalább kaptunk egy jó indokot.
4: És lehetőleg ne este 9:30-kor.
3: Vár, arra is lehet mentő mondat.
4: Halljuk azt a mentő mondatot, Andrea.
3: Egész nap gondoltam rád, csak nem akartalak zavarni.
4: Ez nagyon gyenge. Ezt nem fogadom el.
3: Tudom, de vészhelyzetre jó.
4: Úgyhogy, ha van ma körülöttünk egy Regina, adjuk meg neki azt a kis plusz figyelmet, már csak azért is, mert hivatalosan királynői neve van.
3: Virág, jöhet egy jó kávé, jöhet csokoládé is.
4: A csokoládét megint te tetted hozzá.
3: Én csak szeretném, hogy teljes legyen a névnapi szolgáltatás. Minden kedves Reginának nagyon boldog névnapot kívánunk sok szeretettel, és természetesen köszöntünk mindenkit, aki ezen a szeptemberi hétfőn ünnepel.
4: Legyen szép napjuk!
3: Mi pedig megyünk tovább a Tisza hangjával, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: Music's awesome.
1: Honda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
2: Na most olyan receptet hoztunk, ami ránézésre majdnem éttermi fogás, közben otthon nagyjából annyi dolgunk lesz vele, hogy szépen összerakjuk.
3: Ez már jól kezdődik.
2: Főleg hétfőn ma függés salátát készítünk, friss füge, salátalevelek, kecskesajt és dió.
3: Várj, füge saláta?
2: Igen.
3: Én a fügét eddig úgy kezeltem, hogy leszedem, megmosom, megeszem, és recept vége.
2: Az is tökéletes recept, de most adjunk neki egy esélyt sós társaságban is, mert a füge nagyon jól működik sajtokkal.
3: És mi kerüljön bele? Akkor induljunk az alapoktól. Kell hozzá körülbelül 6-8 szem érett, de még szép tartású friss füge. Mellé egy nagyobb adag vegyes salátalevél, lehet rukkola, madársaláta vagy olyan keverék, amit szeretünk.
2: Jön hozzá körülbelül 10-15 dek a kecskesajt, ha valaki azt nem szereti, feta is tökéletes, és kell még egy marék dió, ennyi az alap.
3: Tehát eddig még tűzhelyet nem kapcsoltunk.
2: Mondom, hogy jó recept. A fügét óvatosan megmossuk, megszárítjuk, majd negyedekre vágjuk, és ne keverjük úgy a salátában, mintha krumpli salátát készítenénk, nagyon puha gyümölcs.
3: Inkább a végén szépen elrendezzük a tetején, egyébként ezért is lesz látványos. A zöld saláta, a lila, a zöld füge, a világos sajt, már szinte kész a fénykép.
2: Ez először lefotózzuk, utána megesszük, ez ma már hivatalos étkezési sorrend.
3: És jön a panda csavar. Na, itt viszont már kíváncsi vagyok, mit csinálunk vele?
2: Először a diót száraz serpenyőben, 1-2 perc alatt enyhén megpirítjuk, csak addig, amíg elkezd jó illata lenni.
3: És most nem megyünk el közben más csinálni, ugye?
2: Nem. A dió nagyon gyorsan át tud lépni a hú, de jó illata van állapotból a kiégette oda valamit, odaégettek valamit a konyhába állapotba. Aztán elkészítjük az öntetet, kell hozzá 2 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál barzsamecet, 1 kis kanál méz, és most jön az apróság, 1/2 kis kanál mustár.
3: Na, a méznél még követtem, a mustárnál egy pillanatra elvesztettél.
2: Pedig pont ettől lesz jó, nem lesz mustárízű, csak egy kis karaktert ad az öntetnek, és összefogja az édes fügét, a sós sajtot, meg a savanykás balzsamecetet, egy csipet só, kevés frissen őrölt bors, és már kész is.
3: És összerakjuk, a tányérra kerül a saláta, rá a füge, rámozsoljuk a kecskesajtot vagy a fetát, megszórjuk a pirított dióval.
2: És csak közvetlenül tálalás előtt meglocsoljuk az öntettel, nem kell úsznia benne, és saláta nem leves.
3: És itt tényleg működik együtt az édes meg a sós, a füge édessége, a sajt sósága és a dió.
2: És az a mézes balzsamecetes öntet. Na, én ezen a ponton már nem is köretként kezelném. Egy szelet pirítóssal, nekem ez simán könnyű vacsora.
3: Sőt, ha valaki tartalmasabbat szeretne, mehet mellé grillezett csirkemell is.
2: Vagy pár szelet pármai jellegű sonka, de szerintem először próbáljuk ki így.
3: És még egy apró trükk, és honnan tudjuk, hogy jó a füge?
2: Legyen puha, de ne essen szét a kezünkben, ha kőkemény, még nem az igazi. Ha pedig már csak kanállal tudjuk hazavinni,
3: akkor egy kicsit elkéstünk.
2: Az viszont még mehet joghurtba, vagy zapkásába, fügét nem dobunk ki.
3: Tehát a Konyhai Kalandokban friss füge, zöld saláta, kecskesajt vagy feta és pirított dió.
2: A panda csavar pedig a mézes balzsamecetes öntet egy leheletnyi mustárral, édesós, savanykás, roppanós és körülbelül negyed óra alatt az asztalon van.
3: Azt hiszem, engem meggyőztél, bár én továbbra is fenntartom a jogot arra, hogy főzés közben egy fügét csak úgy megegyek.
2: Egyet.
3: Jó, 2.
2: Ezért írtam 6-8 szemet a receptben, ismerlek. Ez volt a Konyhai Kalandok panda csavarral, folytatjuk a hétfői Tisza hangját.
3: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A Konyhai Kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti

0: my station, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Van olyan énekes, akinek elég néhány másodperc, és már tudjuk, ki énekel, nem kell bemondani a nevét, Keresztes Ildikó szerintem pontosan ilyen.
3: Az a mélyebb, rekettes, kicsit karcos hang tényleg nagyon jellegzetes, de ami érdekes, sokan az X-faktorban ismerték meg igazán, pedig addigra már hosszú pálya volt mögötte.
2: Sőt, kezdjük egészen máshonnan, mert Ildikó gyermekkorában még nem feltétlenül mikrofont képzelt a kezébe, hanem tornázott.
3: Méghozzá komolyan. Marosvásárhelyen született, és fiatalon a sport is fontos része volt az életének. Később Magyarországra költözött, és a 80-as években már egyre inkább a színpad felé vitte az útja.
2: Mondjuk a tornászmúltból azért egy dolgot biztosan magával vitt, mégpedig a fegyelmet.
3: Meg az, hogy ha valami elsőre nem sikerül, attól még nem fekszünk le a szőnyegre.
2: Legalábbis nem végleg.
3: A 80-as évek végén már a Rózsaszín Bombázók tagjaként is énekelt, és 1988-ban az Interpa Fesztiválon a második helyezést és külön díjat értek el. Közben pedig a színház is megérkezett az életébe. Rockoperák, musicalek, prózai szerepek, később pedig hosszú éveken keresztül a soproni Petőfi Színházhoz is kötődött.
2: És közben olyan zenekarok mellett is dolgozott,

0: vagy a félember vagyok.
1: Na, erre mondom én, hogy zenetörténeti morzsa. Hallgatod a rádióban a dalt, évekkel később pedig kiderül. Várjó csak, az keresztes Ildikó volt.
0: Ő később úgy beszélt erről az időszakról, mint fontos tapasztalatszerzésről. Sokat stúdiózhatott, gyakorolhatott.
1: Vagyis néha az a munka is építi a pályánkat, ahol még a nevünk sincs nagybetűkkel kiírva.
0: És amikor már a név is oda került a hang mellé, az első önálló albuma 1999-ben jelent meg, Nem tudod elvenni a kedvem címmel, és ehhez az időszakhoz kötődik az egyik legismertebb korai dala, a Nem a miénk, az ég is.
1: Aztán jött a Nekem más kell, később a Csak játszom, a majd a Démon, aki bennem van, és közben színház, koncertek, filmzenék, szóval nem igazán unatkozott.
0: A 2008-as válogatás lemeze ráadásul az első aranylemeze lett, vagyis amikor 2010-ben megérkezett az X-faktor, Ildikónak már bőven volt, mit átadnia a versenyzőknek.
1: Na, és ott aztán egy egészen más keresztes Ildikót ismert meg az ország, nem csak az énekest, hanem a mentort.
0: 3 évadon keresztül ült a mentorok között, határozott volt, maximalista, és közben elég könnyen elérzékenyült.
1: Na, ezt szeretem benne egyik pillanatban, ez így nem volt jó, 5 perc múlva pedig már ő sír a legjobban.
0: De talán éppen ettől volt hiteles, nem csak nézte a versenyzőket, látszott rajta, hogy érzelmileg is benne van.
1: És ha végignézzük ezt az utat, szerintem keresztes Ildikó történetében pont az a jó, hogy nincs benne egyetlen varázspillanat, amikor egyik napról a másikra minden megváltozott.
0: Sport, zenekar, háttéréneklés, stúdiómunka, színház, saját lemezek, koncertek, és csak jóval később a televízió.
1: Vagyis mire igazán széles körben ismert lett az arca, a hangja és a munkája már nagyon régóta ott volt.
0: És talán ezért is maradt ennyire felismerhető.
1: Az a bizonyos karcos hang, amit tényleg nehéz összekeverni bárki máséval. Ez volt a mai zenetörténeti morzsák benne keresztes Ildikó történetével. Mi pedig folytatjuk a hétfői Tisza hangját.
0: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-212-955 adankó.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
4: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
5: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon...
6: Ez volt a reklám.

0: Panna Rádió. Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
1: Indulhat a hétfő reggeli időutazás. Szeptember 7-én történt egy-két olyan dolog, aminek a nyomát ma is megtaláljuk. És kezdjük egy szóval, amit szerintem mindenki ismer.
2: Ez nem más, mint a San bácsi. Az Egyesült Államok egyik legismertebb jelképe, a cilinderes őszhajú szakállas bácsi, aki később a híres toborzó plakátokról is visszanézett.
1: De honnan jött a név?
2: Az egyik legismertebb történet szerint 1812-es háború idején egy húsbeszállító, Samuel Wilson hordókat szállított az amerikai hadseregnek. A hordókon ott állt a két betű US, vagyis United States. A munkások pedig tréfából elkezdték úgy magyarázni, hogy ez San bácsi.
1: És 1813. szeptember 7-én egy amerikai újságban már nyomtatásban is megjelent az elnevezés. Azért ez szép karrier két betűből.
2: Ma megfelteszel két betűt az internetre, és valaki 5 perc múlva már márkát épített belőle.
1: Ugorjunk 1921. szeptember 7-ére Atlantic City-ben. Ekkor kezdődött a szépségverseny, amelyből megszületett a Miss America hagyománya.
2: Az első győztes a mindössze 16 éves Margaret Gorman lett. A versenyt eredetileg részben azért találták ki, hogy a nyári turista szezon után is látogatókat csalogassanak a városba.
1: Vagyis a háttérben ott volt az idegenforgalom, és véget ért a nyár. Mi csináljunk, hogy még maradjanak az emberek?
2: Rendezzünk szépségversenyt.
1: És működött, én maximum azt mondtam volna, legyen féláron a fagyi valószínűleg, ezért nem én vezetem az Atlantic City turizmusát 1921-ben.
2: Most pedig képzeljük el azt az időt, amikor még az is szenzációnak számított, hogy egyáltalán mozgóképet lehet továbbítani. 1927. szeptember 7-én a 21 éves amerikai feltaláló Philo Farnsworth sikeresen továbbította elektronikus televíziós rendszerével az első képet.
1: És most senki ne képzeljen rögtön színes, óriási lapos tévét, az első továbbított kép egy egyszerű vonal volt.
2: De akkor az a vonal óriási dolognak számított, mert bizonyította, hogy a rendszer működik.
1: Ma meg akkor vagyunk elégetetlenek, ha a tévé 3 másodpercig tölti a filmet.
2: Mi történik az internettel, ugye?
1: Igen, Philo Farnsworth valószínűleg csak nézne ránk. Emberek, én egy vonallal kezdtem. És most jön valami egészen más. 1979. szeptember 7-én indult el az Egyesült Államokban az ESPN csatorna.
2: Ma egy 24 órás sportcsatorna teljesen természetesnek tűnik, akkoriban viszont egyáltalán nem volt az. Az első adásban sporthírekkel jelentkeztek, és ezzel elindult egy olyan televíziós történet, amely később óriásira nőtt.
1: Ma már az a furcsa, ha valamiről nincs külön csatorna, sport, főzés, utazás, lakásfelújítás.
2: Neked kellene egy olyan, Andrea, ahol emberek egész nap csak ruhákat próbálnak.
1: Azt kutatási céllal természetesen nézni.
2: És egy ismerős hang, a végére pedig egy születésnap. 1936. szeptember 7-én született Buddy Holly, az amerikai rock and roll egyik fontos alakja.
1: Ráadásul nagyon rövid élet jutott neki, mégis olyan hatást gyakorolt a későbbi zenészekre, hogy évtizedekkel később is beszélünk róla. Mindössze 22 éves volt, amikor 1959-ben repülőgép szerencsétlenségben elhunyt.
2: Dalai és az együttese a Crickets viszont a rock'n'roll történetének fontos részei maradtak.
1: És ez megint egy érdekes példája annak, hogy egy élethosszát azt is valaki mekkora nyomot hagy maga után, nem feltétlenül ugyanazzal a mércével mérjük.
2: Szeptember 7-én tehát Sam bácsi nev első elektronikus képén át egészen a sportévekig és a rock'n'rollig.
1: És közben eltelt több mint 200 év, pont ezért szeretem ezt a rovatot, az egyik történetnél még húshordókra festenénk két betűt.
2: A másiknál pedig már televíziós képet.
1: küldenénk, és a történelem néha elképesztően gyorsan halad. Mi azért ennél kényelmesebb tempóban folytatjuk a hétfő reggeli Tisza hangját.
2: Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt, ezen a napon.
1: Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán.
0: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Most pedig nyílik a panda kuckó ajtaja, és ma valószínűleg nem lesz csend odabent.
6: Papagáj érkezett?
5: Papagáj! Mai általános állatos perceinkben a Profi Vet állatorvosi ambulancia támogatja

0: adja biztos hátteret, mi pedig olyan kérdések után járunk, amit szerintem mindenki feltett már legalább egyszer. Amikor egy papagáj azt mondja, hogy szia, tudja is, hogy mit mond?
1: Vagy csak arra jutott, hogy ha ezt a furcsa hangot kiadja, az emberek rögtön nagyon boldogok lesznek.
0: Ami egyébként már önmagában elég jó megfigyelés lenne róluk.
1: A papagájok elképesztően ügyesen utánozhatnak hangokat, nem csak emberi beszédet, telefoncsörgést, füttyöt, ajtónyikorgást, különféle háztartási zajokat is megtanulhatnak gyorsan.
0: Vagyis veszel egy papagájt és kapsz mellé egy ingyenes csengőt, telefont és riasztót.
1: Attól függően, hogy mit hall eleget otthon, de az érdekes rész az, hogy bizonyos papagájok nem egyszerűen ismételnek, képesek megtanulni, hogy egy adott hang vagy egy szó bizonyos helyzethez kapcsolódik.
0: Például, ha minden reggel ugyanazzal a jó reggeltel köszöntjük idővel, ő is pont akkor mondhatja, hogy megtanulhatja, hogy egy bizonyos szó után történik valami kellemes.
1: És nagyon figyelik a reakciónkat. Ha kimond valamit, mi pedig nevetünk, oda megyünk hozzá, válaszolunk, gyorsan megtanulja. Na, ezzel működtetem az embereket.
0: És onnantól már kérdés, hogy ki kit tanít. A papagájoknál ráadásul nem csak a hangutánzás érdekes, nagyon intelligens madarak, képesek problémákat megoldani, mintákat felismerni, tanulni, és egyes fajok meglepően összetett feladatokra is képesek.
1: Ezért egy papagájnak nem elég az, hogy van egy szép kalitkája, magkeveréke és kész, szüksége van elfoglaltságra, mozgásra, biztonságos játékokra, rágcsálható dolgokra, felfedezésre, és nagyon sok fajnál társas kapcsolatra is.
0: Magyarul ő nem lakásdekoráció, nem tesszük az ablak mellé, hogy jól mutat, aztán kész.
1: Sőt, egy vonatkozó papagáj viselkedése meg is változhat, lehet hangosabb, rombolhat, vagy akár a saját tollait is bánthatja.
0: Mondd, hogy szia, és szerintem itt következik el azt, hogy mindannyian legalább egyszer találkozunk egy beszélő papagájjal, hogy mondd, hogy szia.
1: Semmi.
0: Szia, semmi. Szia, a papagáj néz.
1: És aztán, amikor már mindenki elment...
0: Szia!
1: Mert nem gép, attól, hogy tud egy szót, nem biztos, hogy akkor akarja kimondani, amikor mi műsort rendelünk tőle.
0: És mit teszik a táplálásánál is érdemes elfelejteni azt az egyszerű képet, hogy a papagáj egyenlő, egy tál napraforgó mag, a megfelelő étrend fajonként eltérhet.
1: És ez fontos, mert ami jutalomfalatként jó lehet, abból nem feltétlenül kell korlátlan mennyiség. A változatos, az adott fajnak megfelelő étrendről érdemes állatorvossal is egyeztetni. És vannak emberi ételek, amelyeket madárnak egyáltalán nem szabad adni, ilyen például a csokoládé és az avokádó.
0: Tehát a saját uzsonnánkat ne hozzuk meg automatikusan vele csak azért, mert nagyon meggyőzően néz.
1: Ebben egyébként meglepően tehetségesek.
0: És van még valami, amit papagájtartóként jó észben tartani, a madarak sokszor igyekszenek elrejteni, ha nincsenek jól.
1: Ezért fontos ismerni a saját madarunk megszokott viselkedését. Ha hirtelen sokkal csendesebb, nem eszik úgy, mint korábban, sokat gubbaszt, megváltozik a légzése vagy a viselkedése, az már jelzés lehet.
0: Vagyis ne várjuk feltétlenül, hogy majd közli. Andrea, szerintem állatorvoshoz kellene mennem.
1: Pedig egy beszélő papagájtól igazán elvárhatnánk.
0: Na, azért ennyire még nem bízzuk rám. Ha szokatlan változást látunk, inkább kérjük szakmai segítséget.
1: Szóval, amikor legközelebb egy papagáj megszólal, már tudjuk, hogy a háttérben sokkal több lehet egyszerű utánozásnál. Figyel, tanul, összekapcsol dolgokat, és közben bennünket is nagyon alaposan megfigyel.
0: Lehet, hogy mi azt hiszük, megtanítottuk neki azt, hogy szia, ő pedig közben megtanulta, hogy ezzel három ember tud egyszerre odahívni.
1: A mai Pandakuckó végén pedig köszönjük a Profivet állatorvosi ambulanciának, hogy támogatásával ismét tehettünk egy lépést affelé, hogy ne csak szeressük kedvenceinket, hanem jobban értsük a viselkedésüket és a szükségleteiket is.
0: Mert a felelős állattartás ott kezdődik, hogy megismerjük azt az állatot, akit hazaviszünk. Ez volt a Panda Kuckó. Folytatjuk a hétfői Tisza hangját.
1: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53.
2: 065. AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Uni agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefoni 0230 389 126 i 062 180 4446. AMT Uni agent Svet kamena.
3: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72 590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
4: Ez volt a reklám.
5: Ez a 103.5, a térség legjobb zenéi.
6: Panda Rádió.
5: Ez a Panda Rádió.
3: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
7: Vaj a friss kenyéren, vaj a pirítóson, vaj a süteményben, és ha még meleg a kenyér, és egy picit ráolvad.
8: Jó, szerintem itt elvesztettük az egészség rovatot.
7: Pedig pont most kezdődik, mert ma annak járunk utána, mi történik a szervezetünkkel, ha minden nap eszünk vajat. Jó nekünk, rossz nekünk? Vagy ahogy az életben olyan sokszor a válasz attól függ, mennyit és kinek.
8: Leginkább az utóbbi. A vaj nem méreg, de nem is olyan élelmiszer, amelyből azért kellene sokat ennünk, mert természetes, érdemes először megnézni, hogy mi van benne, és mi van a vajban. A vaj nagy részt tejzsír, tehát energiadús élelmiszer. 100 g hagyományos vaj nagyjából 700-750 kilokalóriát tartalmazhat, bár ez termékeként valamennyire eltér, és jelentős a telített zsír tartalma is.
7: Tehát a csak még egy kicsit kenek rá mondatot, a vaj nagyon komolyan veszi.
8: Igen, ugyanakkor nem csak zsírból áll, találhatók benne zsírban oldódó vitaminok is, elsősorban A vitamin, kisebb mennyiségben pedig más zsírban oldódó vitaminok is lehetnek benne. Az A vitamin többek között a normál látáshoz és az immunrendszer megfelelő működéséhez is szükséges.
7: Tehát nem kell úgy beszélnünk a vajról, mintha semmi hasznos nem lenne benne.
8: Nem, csak azt sem érdemes gondolni, hogy a vitaminok miatt korlátlanul fogyaszthatjuk.
7: És ha minden reggel vagy rajas kenyeret eszünk, na akkor jöjjön a lényeg. Ha minden reggel ezt fogyasztjuk, vajon mi történik?
8: Egy egészséges ember kiegyensúlyozott étrendjébe kis mennyiségű vaj beleférhet, akár rendszeresen is. A probléma inkább akkor kezdődik, ha sok vajat fogyasztunk, és közben az étrendünk más telített zsírokban is gazdag. A telített zsírok túlzott fogyasztása emelheti az úgynevezett LDL koleszterin szintjét. Ezt szoktuk leegyszerűsíteni, hogy rossz koleszterinnek nevezni. A tartósan magas LDL koleszterin pedig növeli a szív és az érrendszeri betegségek kockázatát.
7: Tehát itt sem az az üzenet, hogy holnaptól minden vajat dobjunk ki a hűtőből.
8: Egyáltalán nem, inkább az, hogy a mennyiség és az egész étrend számít. Ha valaki sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes értékű gabonát, halat, hüvelyeseket, dióféléket fogyaszt, és a zsiradékok között növényi olajok is rendszeresen szerepelnek, teljesen más képet kapunk, mint annál, akinek minden étkezése bővelkedik vajban, zsíros húsokban, felvágottakban és más telített zsírforrásokban.
7: De mennyi is az annyi, és mindig szeretem az ilyen mondatokat kis mennyiségben, mert az egyik embernél a kis mennyiség egy vékony kenyér, a másiknál úgy néz ki a kenyér, mintha vakolnák.
8: Pont ezért jobb az egész napi étrendet nézni. A táplálkozási ajánlások általában azt javasolják, hogy a telített zsírok csak korlátozott részét adják a napi energiabevitelünknek. Ha valaki minden nap szeretne egy kevés vajat enni, nem feltétlenül kell lemondania róla, de ne a vaj legyen az egyetlen vagy fő zsiradékforrás.
7: Vagyis a konyhában legyen csapatmunka olívaolaj, más növényi olajok, diófélék, magvak.
8: És mellettük, ha szeretjük, egy kevés vaj is elférhet.
7: És akkor a fontos kérdés, kinek nem jó ötlet naponta bőven vajazni.
8: Akinek magas az, vagy orvosa, dietetikusa, telített zsírokban szegényebb étrendet javasolt, annak különösen érdemes visszafogni a vajat és az egyéni étrendről szakemberrel egyeztetni. A vaj tejből készül, ezért

0: Tejfehérje allergia esetén sem szabad automatikusan biztonságosnak tekinteni.
1: És mi a helyzet a laktózérzékenységgel?
0: A vajban általában jóval kevesebb laktóz van, mint például a tejben, ezért egyes laktózérzékenyek kis mennyiséget tolerálnak, de az érzékenység mértéke egyéni, és léteznek laktózmentes alternatívák is.
1: Tehát a tejallergia és a laktózérzékenység nem ugyanaz.
0: Pontosan, ezt fontos külön választani, és természetesen, ha valakinek valamilyen betegsége miatt speciális étrendet írtak elő, ne egy általános rádiós tanács alapján változtasson rajta.
1: És érzem, hogy most sokan várják a nagy kérdést, vaj vagy margarin?
0: Na, ebből nem csinálunk hétfő reggeli háborút. Nem minden margarin ugyanolyan, ahogyan minden étrend sem ugyanolyan. Ha valaki a szív- és érrendszeri egészség szempontjából vállal zsiradékot, általában érdemes előnyben részesíteni a telítetlen zsírokban gazdag növényi forrásokat, de egyetlen élelmiszer helyett mindig az egész étrendet kell nézni.
1: Ez talán a mai rovat legfontosabb mondata, a vaj nem ellenség, de attól, hogy finom, még nem kell fél centi vastagon kenni.
0: Mondjuk, aki fél centi vajat ken a kenyérre,
1: annak már nem vajas kenyere van, hanem kenyéren tálalt vaj.
0: Összefoglalva, a vaj energiadús tejtermék, tartalmaz többek között A-vitamint, ugyanakkor jelentős a telített zsír tartalma, kis mennyiségben egy kiegyensúlyozott étrend része lehet.
1: De ha magas a koleszterin szintünk, szív- és érrendszeri problémánk van, tejfehérje allergiánk van, vagy speciális étrendet kaptunk, már érdemes személyre szabottan gondolkodni, és ne feledjük, az egész tányér számít, nem egyetlen falat.
0: A vaj pedig maradhat a hűtőben.
1: Csak ne költözön rá mindenre, amit megeszünk. Ez volt a Szépség és Egészségpercek, folytatjuk a hétfői Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Szépség és Egészségpercek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Rádió. Panda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor hivatalosan és segítségül hívjuk a csillagokat.
3: Vagy legalábbis rájuk fogunk néhány dolgot.
2: Ma viszont nem azt nézzük meg, hogy kinek jön pénz, szerelem vagy váratlan lehetőség, hanem valami sokkal hasznosabbat. Mi az a mondat, amit az egyes csillagjegyeknek ma jobb lenne nem kimondaniuk?
3: Hétfő van, már önmagában is indokolt az óvatosság.
2: Pontosan, és természetesen adunk helyet egy biztonságosabb mondatnak is. Tehát kezdjük.
3: Kos, a te tiltólistás mondatod, majd én megmutatom. Ne, nem kell ma mindenkinek megmutatni semmit. Ha valaki máshogy csinál valamit, mint te, attól még nem hirdetett ellened háborút.
2: A biztonságos változat, nézzük meg. Két szó, nyugodt, és nem sérül meg közben senki. És a kors sikerült most így lefékezni, a bikát viszont előbb ki kell mozdítanunk. A te veszélyes hétfői mondatod, Bika, én ezt mindig így csináltam, lehet, de ma próbálj ki valami apróságot, másképp nem kell felforgatni az életedet.
3: Másik útvonal, másik reggeli, másik kávé.
2: Jó, a kávénál azért ne vállaljunk fölösleges kockázatot, a mentő mondat, adok neki egy esélyt.
3: Ikrek, neked ma ezt nem ajánljuk, még gyorsan elkezdek valamit, nem. Már van három elkezdett dolog.
2: És kettőről időközben elfelejtette, hogy elkezdte, ma inkább előbb ezt befejezem.
3: Az ikrek most megdöbbent.
2: Tudom, menjünk tovább, mielőtt elkezd valami újat. Rák, a te mondatod biztos jelent valamit, valaki rövidebben válaszolt az üzenetedre, nem lett mosolygós jelet a végére, kicsit más hangsúlya, mondta, hogy rendben.
3: És a rák fejében már elindult a 12 részes sorozat.
2: Ma nincs nyomozás, a mentő mondat lehet, hogy egyszerűen csak fáradt. Ennyi, ügy lezárva.
3: Oroszlán, ma kerüld ezt, majd észreveszik, lehet, hogy nem. Ha szeretnél valamit, mondd el. Ha jól esne egy dicséret, azt is lehet jelezni. Nem mindenki rendelkezik beépített oroszlán radarral.
2: A mai mondatod, elmondom, mire van szükségem. A korona maradhat. És reflektort le, jön a szűz, már észrevette, hogy ferdén áll. És szűz, a te veszélyes mondatod, csak ezt az egy dolgot még kijavítom, nem egy lesz, tudjuk.
3: A szűznél az egy-egy apró javítás végén általában újra elkészül az egész. Ma próbáld ki ezt, ez már elég jó.
2: Hallom, ahogy a szűzzek, felsziszentek.
3: Mérlek, nekem mindegy, nem igaz, van véleményed, csak előtte szeretnéd meghallgatni másik hat emberét.
2: A mai mentő mondat, én ezt szeretném, és utána nem kérünk közvéleménykutatást.
3: A mérleg most még átgondolja.
2: Hagyjuk, a Skorpió már döntött, a Skorpió ma nem mond semmi baj. Főleg akkor ne, ha abból, ahogyan kimondod, mindenki tudja, hogy nagyon is van baj.
3: Az a bizonyos semmi baj, ami után a szobában 3 fokkal hidegebb lesz.
2: Helyette. Ez most rosszul esett. Kevesebb találgatás, kevesebb feszültség, és senkinek nem kell gondolatolvasó tanfolyamra járnia.
3: Nyilas, a te hétfői veszélyzónád majd lesz valahogy, lesz. Csak de ma legalább a fontos dolgokat tervezzük meg.
2: A mentő mondat előbb megnézem, aztán indulok, és indulás előtt telefon, pénztárca, kulcs.
3: Nem véletlenül mondtad ezt ilyen határozottan.
2: Haladjunk. Tehát, bak, ma tilos, majd pihenek, ha kész vagyok. Mikor?
3: Valamikor 2043 tavaszán.
2: Körülbelül a pihenést nem kell kiérdemelni azzal, hogy előtte teljesen elfáradunk, mai mondat. Most

0: ugrálok egy kicsit.
1: Ez hivatalos pandás engedély. A vízöntő, van egy ötletem, önmagában ezzel nincs baj. A probléma általában az, ami utána következik.
0: Főleg, ha mások tulajdona is érintett, ma egész írt ki, van egy ötletem, előbb átgondolom.
1: És ha lakásfelújításról van szó, a fal kibontása előtt kérdezd meg azt is, akié a fal.
0: És végül a halak a te veszélyes mondatod majd megérzi, hogy mire gondolok, nem biztos. Az emberek sajnos továbbra sem kapták meg a gondolatolvasó funkciót.
1: Ha hiányzik valaki, mond. Ha szeretnél valamit, mond. Ha valami bánt, azt is mond. A mai mentő mondat, elmondom.
0: Egyszerű és meglepően sok félreértést megspórol.
1: Na, ma a csillagok meglepően beszédesek voltak, vagy inkább azt mondták meg, mikor ne legyünk azok.
0: Kos, nem kell megmutatni. Ikrák, ne kezd újabbat. Rák, nem minden jelent valamit. Szűz, lehet valami elég jó. Skorpió, semmi baj, helyett mondd el, mi a baj. Bak, pihenni hétfőn is szabad.
1: És bármelyik jegyben születtünk, van egy univerzális hétfői szabály.
0: Melyik, Zenobia?
1: Ha valamit nagyon szeretnénk azonnal kimondani, előbb igyunk egy korcs kávét.
0: És ha utána is jó ötlet,
1: akkor vállaljuk.
0: Ez volt a horoszkóp Pandás módra, már is folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, és érkezik a mosolycsomag.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5
4: Feels good.
5: Makes me feel good.
4: It's my station. Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Üdvözöljük! Ön a Kinyírő Kórház hangeri sebészetét hívta. Köszönjük, hogy rosszul léte során minket választott. Tájékoztatjuk, hogy beszélgetését rögzítjük, a műtét előtt önt is. Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét, hogy a várólisták miatt megnövekedett a várakozási idő. Műtétje fontos számunkra, javasoljuk, ismételje meg rosszul létét egy későbbi időpontban. Amennyiben folytatni szeretné hívását, kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül. Akciós operációk 1-es gomb. Műhiba bejelentés 2-es gomb. Felhívjuk szíves figyelmét az online ügyintézésre, melynek során akár a várólista élére is kerülhet. Kérjük, adja meg tajszámát. Amennyiben nem tudja fejből tajszámát, úgy kérjük, adja meg elműs ügyfélszámát. Köszönjük. Hamarosan érkezik a mentő. Ha szeretné, hogy biztosan a kijelölt kórházba szállítsák, kérjük válassza a kártyás fizetés opciót. Amennyiben volt már térdműtétje, úgy platina kártyával is fizethet. Köszöntjük Önt a Kinyírő Kórház 26-os kórtermében. Kérjük, helyezkedjen el kényelmesen, és élvezze az operáció előtti izgalmakat. Hamarosan érkezik Judit, az Ön anesteziológusa, aki beadja az altató injekciót. Köszönjük, hogy a Tortura Kft. Injekcióját választotta. A Tortura Kft. Altatóival igazi élmény a műtét. Ébredéskor pedig úgy érzi majd magát, mint a frissen mosott ruha. Tortúra injekciók. A biztonságos használatról olvass el a betegtájékoztatót, attól biztosan elalszik. Béla, Ön még nem alszik, ezért kérjük, tekintse meg akciós ajánlatainkat. Mióma. A legjobb napi ajánlatok a sebészeten. Egyet fizet, kettőt kap akció. Ha november 20-áig jelentkezik bármilyen műtétre, egy beavatkozás áráért kétszer is megoperáljuk. Hallasd a hangod a Kinyírő Kórházban. Popzenész vagy véletlenül billentyűs? Yamaha és korkszív billentyűk akciós operációval. Kedves Béla, most betoljuk a műtőszobába, ahol már várja Önt.

0: a sebész dr. Sziráki László. Hamarosan kezdődik tehát a műtét, előtte azonban reklám.
1: Dr. Sziráki László vagyok, sebész, 30 éve foglalkozom operációval, ha most már csak sikerült.
0: Uram, ugye ön alkoholista?
2: Igen, doktor úr.
0: Akkor önnek való a Teledonor legújabb készüléke, a MyPhone. Öntől eltérően egy töltéssel több napig is kibírja. Kedves Béla, már is kezdődik az operáció, előtte azonban egy kis ízelítő további beavatkozásainkból. 15 órától csak itt, csak önöknek vizeletvizsgálat. Figyelem, a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Placebo, 16 órától a kettes műtőben. Novai János tegnap műtötték, de nem kellett volna. János operációját közkívánatra megismételjük. Kedves Béla, az ön műtétje már is kezdődik. Béla. Kedves Béla. Kapcsoljuk a Facebookot. Kedves testvérek. Azért jelentkeztünk ma be, hogy Kohári Béla kedves felhasználónkat végre töröljük. Bélát 3,5 évi Facebook tagság után magához szólította a szerver. Béla jó felhasználó volt, a körleveleket mindig tovább küldte, lájkolt minden cicás képet, és a hirdetésekre is gyakran rákattintott. Béla temetését a YouTube élőben közvetíti. Előtte azonban reklám!
3: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
4: Új hét, új hírek, indul a Panda Radar. Nehéz idény zárnak a kukorica termesztők Vajdaságban, és ez Magyarkanizsa községben is jól érzékelhető. A térségben már augusztus közepén megkezdődött a betakarítás, először a siló kukoricát vágták, majd következett a csöves, most pedig már a szemes kukoricát takarítják be. A hosszú csapadék hiány és a nyári hőség éppen a növény fejlődésének egyik legfontosabb időszakában érkezett. Sok helyen a kukorica idő előtt kiszáradt, alacsonyabb maradt, és a csövek sem fejlődtek megfelelően. Magyarkanizsa községben a hozam holdanként mindössze 10 mázsa körül alakul. Az idei év ismét megmutatta, hogy a vajdasági mezőgazdaság egyik legnagyobb jövőbeli kihívása az egyre gyakoribb aszályos időszakokhoz való alkalmazkodás. A hétvégén ismét hosszabb sorok alakultak ki a szerb-magyar határ több átkelőjén. A hazatérő nyaralók miatt vasárnap volt olyan átkelő, ahol egy óránál is többet kellett várakozni, miközben máshol folyamatosan haladt a forgalom. A tapasztalatok szerint a kisebb határátkelők választásával esetenként jelentősen rövidíthető a várakozási idő. Ha ma indulnak Magyarország felé, érdemes tehát indulás előtt ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, és lehetőség szerint alternatív átkelővel is számolni kell. Nagy volt a forgalom vasárnap a zentai vásárban. A hagyományos vásár ismét sok látogatót vonzott, és a kínálatból sem volt hiány. A termékek széles választékával várták az érdeklődőket. A zentai vásár továbbra is jó példája annak, hogy a hagyományos vásárok a modern üzletek és internetes vásárlás mellett is fontos találkozási pontjai maradnak a térségnek. A hét elején még folytatódik a kellemes, többnyire napos idő térségünkben. Érdemes azonban kihasználni a napsütést, mert az előrejelzések szerint a hét második felében jelentősebb lehűlés érkezhet. Vagyis aki még szeretne egy késő nyári sétát, kerti munkát vagy szabadtéri programot betervezni, annak a hét első fele lehet a legjobb választás. Ha már hétfő, nézzük meg azt is, mit érdemes beírni a heti naptárba. Ma és holnap tartják a doroszlói Szent Kúti búcsút. A hagyományos zarándoklat szeptember 7-én és 8-án várja a híveket, a keddi szentmise 10 órakor kezdődik. Zentán egész héten folytatódnak a városnapi programok. Szerdán 20 órakor a Kis Zsinagógában a zentai rockopera vetítésére és a piknik szerepel a programban. Csütörtöktől szombatig pedig már az eget is érdemes figyelni, ugyanis érkezik a 19. Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál és verseny. Pénteken és szombaton pedig koncertekkel és családi programokkal erősödik tovább a zentai kínálat, úgyhogy ezen a héten zentán nem nagyon lesz idő unatkozni. Most utazzunk vissza egészen 1927. szeptember 7-éig. Ezen a napon mindössze 21 éves amerikai feltaláló Philo Francers sikeresen bemutatta az első teljesen elektronikus televíziós rendszert. A korábbi televíziós kísérletek még mechanikus megoldásokat használtak, az ő rendszere azonban már elektronikus úton állította elő és továbbította a képet. Majdnem 100 évvel később pedig már ott tartunk, hogy egy telefonon tévét nézünk, rádiót hallgatunk, fényképezünk és üzeneteket küldünk. Farnsworth valószínűleg csak nézne. A hét jó híréhez maradjunk egy kicsit közelebb az otthonunkhoz. A 74. kanizsai írótábor hétvégén befejeződött, és ezzel egy több mint 7 évtizedes magyar kanizsai kulturális hagyomány folytatódott tovább. Egy rendezvény, amely generációkon keresztül képes írókat, művészeket és olvasókat összehozni, önmagában is érték. A hét jó híre tehát vannak hagyományaink, amelyek nem csak megmaradnak, hanem újabb generációkat is képesek megszólítani. A tanév második hetének kezdetén egy apróság sokat segíthet a reggeli rohanáson, amit lehet készítsünk elő már este. Iskolatáska, ruhák, 10 óraihoz szükséges dolgok, néhány perc esti előkészületből reggel akár egy sokkal nyugodtabb indulás lehet. És ezt nem csak a gyerekeknél lehet alkalmazni, a felnőtteknél is működik. A tanítónéni kérdezi, Pistike, miért késtél el az iskolából? Mert az úton ki volt írva, hogy iskola, lassíts, és én csak betartottam. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít.
2: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
5: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i proleće.
6: Capriolo.com.
5: Capriolo bicikl donosi radost svima.
6: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
7: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
8: Ki mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom? Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer

0: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben Henkel nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, Jub latex félmat kiváló moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Ez volt a reklám.

Nézzük, miről ír mai számában a Magyar Szó, a címlap egyik vezető témája, hogy Alekszandar Vučić lesz a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje. A párt főbizottsága szombati nisi ülésén egyhangú döntést hozott erről. Alap szerint Vučić a jelöltség elfogadása esetén lemond az államfői tisztségről. Temerinből érkezett a hír, hogy megérkezett Szent Rozália erekjéje. A védőszent csont erekjét a palermói érsek ajándékaként kapta a helyi katolikus közösség. Az erekjét ünnepélyesen helyezték el a templomban. Bácskos út Palván 26. alkalommal rendezték meg a szüreti napokat. A közösség hálát adott a termésért, fohászkodtak az elsőért, és természetesen az ünneplés sem maradt el. A programot főzőverseny, kulturális műsor és számos közösségi esemény színesítette. Magyar Kanizsán közben véget ért a 74. kanizsai írótábor. A háromnapos rendezvényen írók, költők, műfordítók és az irodalom kedvelői találkoztak. Az idei vándorkulacsot Balázs Attila író, újságíró és műfordító érdemelte ki. Kulán pedig 45 csapat részvételével tartották meg a 19. hagyományőrző napokat. A rendezvény a közösség, a kultúra és a gasztronómia jegyében telt főzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal és néptánccal. Ezek a Magyar Szó mai címlapjának kiemelt témái. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
5: Zenobia, ismered azt az érzést, amikor reggel állsz a szekrény előtt, tele van ruhával, és kimondod, nincs egy rongyom sem.
6: Persze, és közben fizikailag már alig lehet becsukni a szekrény ajtót.
5: Na akkor van egy jó hírem, a 2026-os őszi divat egyik legjobb ötlete éppen az, hogy nem feltétlenül kell új ruhát vennünk. Sokkal inkább azt kellene megtanulnunk, hogyan viseljük

0: Másképpen azt, ami már megvan.
1: Ez most tényleg erősen látszik a divatban, rétegek, érdekes árnyalatok, különböző textúrák és váratlan kiegészítő. Vagyis ugyanaz a fehér ing, farmer vagy kardigán egészen másnak tűnhet, attól függően, hogyan rakjuk össze.
0: Na, ezt szeretem, divattanács, ami után nem kell azonnal bankkártyát keresni.
1: Vegyük például azt az egyszerű fehér vagy világoskék inget, ami rengeteg nő szekrényében ott van. Nem kell mindig szépen begombolni és betűrni, viselhetjük nyitva egy egyszerű póló fölött. Ráteltünk egy rövidebb kötött mellényt, kardigán alól kilóghat a galléria és az alja, vagyis csak az egyik oldalát tűrjük lazán a nadrágba.
0: Na, az utóbbinál van egy fontos különbség. Legyen olyan, mintha szándékosan csináltuk volna. Ne olyan, mintha reggel becsípte volna a nadrág az inget, és csak délben vettük észre.
1: Ez valóban vékony határvonal, de éppen az ilyen apró változtatások adják azt a lazaságot, amit most nem nagyon szeret a divat.
0: És viszont a rétegezésnél könnyű átesni a ló túloldalára, bőnadrág, bőing, nagy kardigán, és mindez...
1: És egyszer csak Andrea eltűnt, a ruhák viszont elindultak dolgozni.
0: Pontosan. Ezért figyeljünk az arányokra. Ha alul nagyon bőnadrágot választunk, felül lehet valamivel rendezettebb, röviden vagy testhez közelebb álló darab. Ha pedig nagy, puha pulóvert veszünk fel, egyenesebb nadrággal, vagy egy kicsit hangsúlyosabb derékvonallal egyensúlyozhatjuk. Nem azért, mert bármit el kell rejtenünk, hanem azért, mert az öltözék legyen formája.
1: És itt jön 2026 őszének színei játékosan. Aki pedig azt mondja, hogy ősszel csak barna, szürke és fekete létezik, annak idén van egy kis meglepetés. Megjelent az erőteljes kék, a piros, a királylila, a bordó, de még a türkiz és a barackos árnyalatok is.
0: És ehhez sem kell tetőtől talpig lilában mukába menni.
1: Egyáltalán nem. Egy semleges összeállításba elég lehet egy színes sál, egy táska, egy pulóver, egy öv, vagy akár csak egy élénkebb fülbevaló.
0: Ez különösen jó annak, aki meglátja a divatot, és tetszik, és neki aztán arra gondol, nagyon szép, de én ebben úgy néznék ki, mintha elvesztettem volna egy fogadást.
1: Nem kell lemásolni, ötletet kell lopni belőle.
0: Vagy egy régi ismerős is, amellyel ősszel megint nagyon jól használható, és a bebújós, mokaszínszerű félcipő is ugyanilyen.
1: Farmerrel, szövetnadrággal, szoknyával, ruhával is működik, és éppen azért jó átmeneti cipő, mert már nem szandál, de még nem is csizma.
0: Szeptemberi időjárásra tökéletes, reggel ősz, délben nyár, délután nem tudjuk, mi van.
1: Este pedig megbánjuk, amit reggel felvettünk.
0: És mondjuk egy nagyon egyszerű trükköt: holnap reggelre felveszed a nadrágot és a felsőt, megnézed magad, aztán hozzáadsz egyetlen harmadik dolgot.
1: Blézert, kardigánt, nyitott inget, sálat, övet, egy feltűnőbb ékszert.
0: És újra belenézel a tükörben, nagyon sokszor pont ez az egy darab az, amitől az öltözék már nem csak annyi, hogy felöltöztem, hanem úgy néz ki, hogy össze is állítottam.
1: És mi áll jól? És itt megint ne felejtsük el valamit. Attól, hogy valami trendi, még nem kötelesség hordani. Ha nem érzed jól magad benne, hagyd ott.
0: És továbbra is azt mondom, ne azt kérdezd a próbafülkében, hogy az én alakom elég jó ehhez, hanem azt, ez a ruha elég jó hozzám, tudok benne ülni, járni, jól érzem magam, én vagyok benne.
1: Mert az idei ősz egyik legjobb divat üzenete éppen az, hogy a trendet nem lemásolni kell, hanem magunkra fordítani.
0: Úgyhogy ma este egy kis feladat, mielőtt azt mondjuk, hogy nincs mit felvenni, nézzünk rá még egyszer arra, ami már ott van a szekrényben, másik cipő, egy feltűrt ingúj, egy színes sál, egy új réteg.
1: Lehet, hogy nem új ruhára van szükségünk, csak új ötletre.
0: És ha mégsem sikerül...
1: Akkor becsukjuk a szekrényt, iszunk egy kávét, és újra nyitjuk.
0: Hát, ha közben lett valami benne, valami új is. Ez volt a Divat Percek, folytatjuk a hétvégi Tisza hangját hamarosan itt a Panda Rádió hullámhoztán.
2: A Divat Percek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
3: Most pedig képzeljünk el egy teljesen hétköznapi helyzetet. Reggel leparkolunk az autóval, délután jön egy komolyabb vihar, mire visszaérünk a motorház tetőn, ott egy faág.
4: Na, ez az a pillanat, amikor az ember először csak nézi, hát ha elég sokáig nézi, eltűnik.
3: Sajnos ritkán működik. A mai biztosítási percekben azt nézzük meg, mi a helyzet akkor, amikor nem egy másik autó okozza a kárt, hanem például vihar, jégeső vagy egy lezuhanó tárgy. Mai rovatunk támogatója a DDR biztosító, amely biztosítási megoldásaival a váratlan helyzetekre való felkészülésben nyújt segítséget.

0: Téged.
1: És itt jön az első nagyon gyakori félreértés, van kötelező biztosítás az autón, akkor ezt majd a biztosító rendezi. Nem feltétlenül. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapvetően arra szolgál, hogy ha mi okozunk kárt másnak a járművünkkel, legyen mögötte biztosítási fedezet a szerződés és a szabályok szerint. A saját autónk viharkárára ez nem ugyanaz a biztosítás.
0: Tehát, ha én neki megyek valakinek, az egy történet. Ha egy fa úgy dönt, hogy neki megy az autómnak, az egy másik.
1: Nagyon leegyszerűsítve, igen.
0: Akkor mi segíthet? Itt kerülhet képbe például a kaszkó.
1: Igen, de itt fontos megállni egy pillanatra. A kaszkó sem egyetlen mindenhol ugyanolyan csomag. A biztosítás pontosan meghatározza, milyen kockázatokra terjed ki, milyen feltételekkel, milyen limitekkel, és lehetnek kizárások vagy önrészek is. Egyes szerződésekben különböző természeti események okozta károk is szerepelhetnek.
0: Vagyis ne abból induljunk ki, hogy a szomszédnak tavaly kifizették.
1: Pontosan, a szomszéd szerződése nem a mi szerződésünk. Ez az egyik legfontosabb biztosítási alapszabály.
0: Mit csináljunk, ha már megtörtént, tegyük fel, hogy visszaérünk az autóhoz, és tényleg ott a kár. Mi legyen az első?
1: Ha nincs közvetlen veszélyes, érdemes dokumentálni a helyzetet, készítsünk fényképeket, ne csak közelről, a horpadásról, hanem a lehetőség szerint a teljes helyszínről is. Mi történt, hol áll az autó, mi okozhatta a sérülést?
0: Én tehát először dokumentálunk, és nem rögtön nekiállunk eltüntetni minden nyomot.
1: Igen, és természetesen, ha például leszakadt faág vagy más veszélyes helyzet miatt személyi biztonsági kockázat van, az mindig elsőbséget élvez. Ezután pedig a saját biztosítónknál érdemes mielőbb érdeklődni a kárbejelentés pontos menetéről, milyen dokumentum kell, szükséges-e további igazolás, hol és hogyan kell bejelenteni.
0: És nem egy hét múlva, amikor eszünkbe jut.
1: Minél hamarabb tisztázzuk a teendőket, annál jobb.
0: És jön a jégeső külön kategória abból a szempontból, hogy néhány perc alatt elképesztő kárt tud csinálni. Az ember előtte még azt mondja, ó, csak esik, aztán egyszer csak.
1: Már minden autótulajdonos az eget nézi. A jég okozta karosszéria sérülésnél is ugyanaz az alapel. Ne feltételezzük automatikusan, hogy biztosan fedezett, vagy biztosan nem fedezett. Nézzük meg a saját biztosításunk feltételeit.
0: És ezt lehetőleg még azelőtt, hogy jön a jégeső.
1: Na, ez lenne az ideális.
0: Tulajdonképpen mindig ugyanoda jutunk. A biztosítást nem akkor kell először megismerni, amikor már baj van.
1: Pontosan, évente egyszer tényleg megér 5-10 percet átnézni, mire van biztosításunk, mire nincs, mekkora a biztosítási összeg vagy limit, van-e önrész, és hogyan kell kárt bejelenteni.
0: Mert a szerintem erre is van biztosításom mondat.
1: Nem ugyanaz, mint az, hogy valóban van.
0: Sajnos a szerintem nem biztosítási kategória.
1: A mai üzenet tehát egyszerű, ha vihar, jég vagy más külső esemény megrongálja az autónkat, először gondoskodjunk a biztosításról, dokumentáljuk a történeteket, majd nézzük meg a saját biztosításunkat, és jelezzük a kárt a megfelelő módon.
0: És ne keverjük össze a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást a saját autónkra köthető kaszkó fedezettel, a pontos feltételek mindig az adott szerződésben vannak.
1: Mai biztosítási perceink végén köszönjük a DDOR biztosítónak, hogy támogatásával ismét egy olyan helyzetet járhattunk körbe, amelynél néhány percnyi előrelátás sok bizonytalanságtól kímélhet meg bennünket.
0: Mi pedig azt kívánjuk, hogy a következő viharban a faág maradjon a fán,
1: a jég pedig lehetőleg csak a limonádéban legyen.
0: Ez volt a biztosítási percek itt a Panda Rádióban.
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra és maradj velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

El mos d'alegre, març. Mos de treva, març. Zode, veselo krdo.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 57. 3065.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Drágulnak a belügyminisztérium szolgáltatásai. Szeptember 12-től új díjszabás lép életbe a szerbiai belügyminisztérium egyes szolgáltatásainál. A kormány rendelete értelmében a személyes okmányok és rendszámtáblák kiadásáért fizetendő illeték mellett ezentúl azok előállítási költségét is meg kell fizetni. A jogosítvány előállítása 444, a próbaidős vezetői engedélyé 468, a forgalmi engedélyé pedig 858 dinárba kerül. A regisztrációs matrica előállítási díja 342 dinár lesz. A személygépkocsik, autóbuszok és tehergépjárművek rendszámtáblájáért 1380 dinárt kell fizetni, a rendszámtáblák másodpéldánya pedig 2730 dinárba kerül. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetében egy rendszámtábla 696 dinár lesz, a traktorok és munkagépek rendszámtáblájáért 960 dinár számítanak fel. A változás a külföldiek egyes okmányait is érinti. Az ideiglenes tartózkodási engedély, az összevont engedély és a külföldiek személyi igazolványának előállítási költsége egyaránt 2028 dinár lesz. Az új összegek szeptember 12-től érvényesek, a menedék joggal rendelkezők személyi igazolványának 1920 dináros előállítási díját október 1-től alkalmazzák. A világon először több a 65 év feletti ember, mint a kisgyermek. Egy új demográfiai jelentés szerint a mérföldkő évekkel korábban következett be, mint azt a szakemberek korábban várták. 2025-ben a 65 év felettiek már a világ népességének 10,5%-át tették ki. A változás hátterében elsősorban a születésszám gyors csökkenése és a várható élettartam növekedése áll. A világ lakosságának 71%-a már olyan országban él, ahol egy nőre átlagosan legfeljebb 2,1 gyermek jut, vagyis a termékenység iránta nem éri el a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges szintet. Az előrejelzések szerint a 65 év felettiek száma a 2025-ös 852 millióról 2060-ra 2 milliárdra emelkedhet. Ekkorra a Föld minden ötödik lakója ebbe a korosztályba tartozhat. A népesség öregedése már nem csak Európát és Észak-Amerikát érinti. Afrikában 2060-ra több mint négyszerese, 249 millióra nőhet a 65 év felettiek száma. Ázsiában pedig a jelenlegi 487 millióról 1,24 milliárdra emelkedhet. A folyamat egyre nagyobb terhet róhat a nyugdíj és szociális ellátórendszerekre, mivel egyre kevesebb munkaképes korú embernek kell eltartania egy növekvő idős népességet. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színes Máli pénzügyminiszter szombaton egyeztetést tartott az összes illetékes intézmény képviselőivel a bejelentett támogatás kifizetéséről, és közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a Tányugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást, azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a Kincstári Igazgatóság portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak. Az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. A 31.092 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak. A 31.092 és 56.822 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25.000 dinárt, a veteránok pedig 10.000 dinárt kapnak.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A hétfő reggeli csúcsforgalomban ismét nagyobb forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák és munkahelyek környékén. Az új tanév második hete kezdődik, ezért továbbra is fokozott figyelem szükséges az oktatási intézmények közelében. Sok gyermek gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik, a kisebbek pedig még csak most szokják újra az iskola és az otthon közötti útvonalat. Az autósokat arra kérjük, hogy az iskolai övezetekben csökkentsék a sebességet, a gyalogátkelő helyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Kerékpárral indulóknak sem árt az óvatosság, indulás előtt ellenőrizzék a fékeket, és a világítást, rosszabb látási viszonyok között pedig gondoskodjanak arról, hogy jól láthatók legyenek. És még egy hétfő reggeli tanács, induljunk néhány perccel korábban, a kapkodással megspórolt néhány perc nem ér annyit, mint a biztonság. Figyeljünk egymásra az utakon, hogy mindenki biztonságban érjen célba.
0: Időjárás.
3: A mai napon túlnyomóan napos meleg idő várható, hajnali órákban azonban hűvösebb lesz. 11 fok körül alakul a hőmérséklet. Napközben felmelegszik, és a hőmérő higanyszála akár 28 Celsius fokig is felhúzódhat. Az előttünk álló hétre napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok. A nappali csúcshőmérséklet elérheti akár a 34 Celsius fokot is. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 123, Zentánál 198 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, ám a nagy napi hőingás miatt az érzékenyebbeknél szédülés, vérnyomás problémák előfordulhatnak. Hajnalban reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
3: Es wurde reklam.

0: for another.
1: Új hét, új hírek, indul a Panda Radar. Nehéz idény zárnak a kukorica termesztők Vajdaságban, és ez Magyarkanizsa községben is jól érzékelhető. A térségben már augusztus közepén megkezdődött a betakarítás, először a siló kukoricát vágták, majd következett a csöves, most pedig már a szemes kukoricát takarítják be. A hosszú csapadék hiány és a nyári hőség éppen a növény fejlődésének egyik legfontosabb időszakában érkezett. Sok helyen a kukorica idő előtt kiszáradt, alacsonyabb maradt, és a csövek sem fejlődtek megfelelően. Magyarkanizsa községben a hozam holdanként mindössze 10 mázsa körül alakul. Az idei év ismét megmutatta, hogy a vajdasági mezőgazdaság egyik legnagyobb jövőbeli kihívása az egyre gyakoribb aszályos időszakokhoz való alkalmazkodás. A hétvégén ismét hosszabb sorok alakultak ki a szerb-magyar határ több átkelőjén. A hazatérő nyaralók miatt vasárnap volt olyan átkelő, ahol egy óránál is többet kellett várakozni, miközben máshol folyamatosan haladt a forgalom. A tapasztalatok szerint a kisebb határátkelők választásával esetenként jelentősen rövidíthető a várakozási idő. Ha ma indulnak Magyarország felé, érdemes tehát indulás előtt ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, és lehetőség szerint alternatív átkelővel is számolni kell. Nagy volt a forgalom vasárnap a zentai vásárban. A hagyományos vásár ismét sok látogatót vonzott, és a kínálatból sem volt hiány. A termékek széles választékával várták az érdeklődőket. A zentai vásár továbbra is jó példája annak, hogy a hagyományos vásárok a modern üzletek és internetes vásárlás mellett is fontos találkozási pontjai maradnak a térségnek. A hét elején még folytatódik a kellemes, többnyire napos idő térségünkben. Érdemes azonban kihasználni a napsütést, mert az előrejelzések szerint a hét második felében jelentősebb lehűlés érkezhet. Vagyis aki még szeretne egy késő nyári sétát, kerti munkát vagy szabadtéri programot betervezni, annak a hét első fele lehet a legjobb választás. Ha már hétfő, nézzük meg azt is, mit érdemes beírni a heti naptárba. Ma és holnap tartják a doroszlói Szent Kúti búcsút. A hagyományos zarándoklat szeptember 7-én és 8-án várja a híveket, a keddi szentmise 10 órakor kezdődik. Zentán egész héten folytatódnak a városnapi programok. Szerdán 20 órakor a Kis Zsinagógában a zentai rockopera vetítésére, és a piknik szerepel a programban. Csütörtöktől szombatig pedig már az eget is érdemes figyelni, ugyanis érkezik a 19. Nemzetközi Hüllégballon Fesztivál és verseny. Pénteken és szombaton pedig koncertekkel és családi programokkal erősödik tovább a zentai kínálat, úgyhogy ezen a héten zentán nem nagyon lesz idő unatkozni. Most utazzunk vissza egészen 1927. szeptember 7-éig. Ezen a napon mindössze 21 éves amerikai feltaláló Philo Francers sikeresen bemutatta az első teljesen elektronikus televíziós rendszert. A korábbi televíziós kísérletek még mechanikus megoldásokat használtak, az ő rendszere azonban már elektronikus úton állította elő és továbbította a képet. Majdnem 100 évvel később pedig már ott tartunk, hogy egy telefonon tévét nézünk, rádiót hallgatunk, fényképezünk és üzeneteket küldünk. Farnsworth valószínűleg csak nézne. A hét jó híréhez maradjunk egy kicsit közelebb az otthonunkhoz. A 74. kanizsai írótábor hétvégén befejeződött, és ezzel egy több mint 7 évtizedes magyar kanizsai kulturális hagyomány folytatódott tovább. Egy rendezvény, amely generációkon keresztül képes írókat, művészeket és olvasókat összehozni, önmagában is érték. A hét jó híre tehát, vannak hagyományaink, amelyek nem csak megmaradnak, hanem újabb generációkat is képesek megszólítani. A tanév második hetének kezdetén egy apróság sokat segíthet a reggeli rohanáson, amit lehet készítsünk elő már este. Iskolatáska, ruhák, 10 óraihoz szükséges dolgok, néhány perc esti előkészületből reggel akár egy sokkal nyugodtabb indulás lehet. És ezt nem csak a gyerekeknél lehet alkalmazni, a felnőtteknél is működik. A tanítónéni kérdezi, Pistike miért késtél el az iskolából, mert az úton ki volt írva, hogy iskola, lassíts, és én csak betartottam. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít.

0: 0655-956-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024-817-046, 063-518-272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kész külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kész belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37. Telefon 814 954.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: 11 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Kormányablakbusz érkezik Kiszombor a szeptember 14-én hétfőn. A mobil ügyfélszolgálat délelőtt 9 és 12 óra között várja a helyi lakosokat a Szegedi utca 2 szám alatt, az orvosi rendelő melletti parkolóban. A helyszínen lehetőség nyílik a legfontosabb hivatalos okmányok elintézésére. A lakosok megújíthatják vagy igényelhetik személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és jogosítványukat. Emellett elintézhetik az ügyfélkapu regisztrációt és egyéb okmányügyeket is. A kezdeményezés célja, hogy a kis településen élők utazás nélkül helyben és kényelmesen intézhessék ügyeiket. A gördülékeny ügymenet érdekében kérik, hogy mindenki vigye magával a meglévő iratait. A kormányablakbusz részletes menetrendje a kormányhivatalok.hu weboldalon olvasható. Gyerekeknek szóló szakkörökkel várja az új tanévet a Petőfi Telepi Művelődési Ház. A szegedi intézmény célja, hogy a gyerekek a szabadidejüket tartalmasan tölthessék, miközben új ismereteket és élményeket szereznek. A kínálatban többek között kerámia, rajz és akvarell élményfestés, valamint a sütisuli is szerepel. A meseműhely és a varrogató szakkör azoknak kínál elfoglaltságot, akik a történetek vagy éppen a kézművelődés világát kedvelik. A mozgásra vágyókat kori suli, kickbox és suli jóga várja. A továbbtanulásra készülő gyerekek számára rajz-matematika felvételi felkészítőt is indítanak. A művelődési ház szerint a foglalkozások nem csak a készségek fejlesztéséről szólnak, hanem közösséget és sikerélményt is adhatnak a résztvevőknek. A szakkörök pontos időpontjait, a korosztályokat és a jelentkezés részleteit a következő bejegyzésekben teszik közzé. A Petőfi Telepi Művelődési Ház a Szántó Kovács János utca 28 szám alatt található, további információ pedig a 0620 952 86 56-os telefonszámon kérhető. Szeptember 26-án ismét megrendezik Szegeden a Szakma Fesztivált. A Szegedi Szakképzési Centrum pályaorientációs rendezvényének a Dugonics tér ad otthont, reggel 9 és délután 3 óra között. A program elsősorban a pályaválasztás előtt álló felső tagozatos diákoknak és szüleiknek szól. A rendezvényen a Szegedi Szakképzési Centrum mind a 10 szakképző intézménye bemutatkozik. A látogatók megismerhetik az iskolák képzési kínálatát és a különböző szakmákban rejlő lehetőségeket. A szervezők színes, érdekes és látványos programokkal készülnek. A diákok több szakmát nem csak megismerhetnek, hanem testközelből ki is próbálhatnak. A szakmafesztivál célja, hogy a fiatalok és családjaik könnyebben hozhassanak döntést a továbbtanulásról. A rendezvény szeptember 26-án szombaton 9 órától 15 óráig várja az érdeklődőket a Dugonics téren. 20 magyar szakember jelölését támogatja a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a FIA megújuló szakmai bizottságaiba. A Nemzetközi Automobil Szövetség a hatékonyabb működés érdekében alakítja át a bizottságok rendszerét. Az augusztus 31-i határidőig 20 magyar szakember jelezte, hogy folytatná vagy megkezdené munkáját valamelyik FIA bizottságban. A jelöltek között az autósport számos területének képviselője megtalálható. Az International Karting Commissionbe Bakos András kapott jelölést, így a magyar gokartsport is képviseltetheti magát a nemzetközi szakmai munkában. A versenypályák, a rally, a drift, az elektromos motorsport és az e-sport mellett többek között az egészségügy, a fenntarthatóság és a női motorsport területe is képviselteti magát. Az MNAS elnöksége valamennyi jelölést egyhangulag támogatta. A jelölés azonban nem jelent még automatikus bizottsági tagságot, ráadásul az átszervezés miatt kevesebb hely áll majd rendelkezésre. Az MNAS szerint ugyanakkor a 20 jelentkező jól mutatja a magyar szakemberek nemzetközi szerepvállalási szándékát. Szújó Zoltán elnök szerint a külföldön megszerzett tudás és tapasztalat később a hazai autósport fejlődését is szolgálhatja. Oktatási nyereményjátékot indított a Magyar Termék Nonprofit Kft. És az Oktatási Hivatal. A programban az 1 és 6 évfolyamos diákok játékos digitális feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a magyar termékekkel. A feladatokat a tanórákon kell elvégezniük, a pedagógusok munkáját pedig külön óravázlat is segíti. A résztvevő osztályok ezután a foglalkozásról készült fényképeket feltölthetik a játék hivatalos oldalára. A fődíj összesen 11 osztály számára egy gyárlátogatási élmény. Emellett hetente egy 100 000 forint értékű OSAM vásárlási utalványt is kisorsolnak. Fontos, hogy az osztályokat kizárólag pedagógusok regisztrálhatják a programba. A nyereményjáték szeptember 1-től október 12-ig tart. Részletek és jelentkezés a Magyar Termék Oktatási Programjának hivatalos weboldalán érhető el. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benecko Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

Ebben még mindig szeretlek, nem tudom kifejezni szebben. Már csak ennyire vagyok képes, már csak ennyit elég tőlem. Dallamok mögé rejtőzöm, mert mindidáig féltem. Talán utoljára mondom el, mit érzek, de ez így marad. A hős szerelmes távozik, most véget ér a színdarab. Szívem én magam mögött, hagynám ezt a világot. Csak annyi kérek, emlékezz rám, és ne kérdezz meg, ki bántott.

tudó, dolból indítható rakéta, így nyomot hagy az éterben, megérzi a planéta, de ki a hallgatásom nem érti, az a beszédemet sem, aki nem lát a sorok mögé, hogy is várhatnám, hogy megértsen, ez az életem emléke.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Drágulnak a belügyminisztérium szolgáltatásai. Szeptember 12-től új díjszabás lép életbe a szerbiai belügyminisztérium egyes szolgáltatásainál. A kormány rendelete értelmében a személyes okmányok és rendszámtáblák kiadásáért fizetendő illeték mellett ezentúl azok előállítási költségét is meg kell fizetni. A jogosítvány előállítása 444, a próbaidős vezetői engedélyé 468, a forgalmi engedélyé pedig 858 dinárba kerül. A regisztrációs matrica előállítási díja 342 dinár lesz. A személygépkocsik, autóbuszok és tehergépjárművek rendszámtáblájáért 1380 dinárt kell fizetni, a rendszámtáblák másodpéldánya pedig 2730 dinárba kerül. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetében egy rendszámtábla 696 dinár lesz, a traktorok és munkagépek rendszámtáblájáért 960 dinár számítanak fel. A változás a külföldiek egyes okmányait is érinti. Az idéglenes tartózkodási engedély, az összevont engedély és a külföldiek személyi igazolványának előállítási költsége egyaránt 2028 dinár lesz. Az új összegek szeptember 12-től érvényesek, a menedék joggal rendelkezők személyi igazolványának 1920 dináros előállítási díját október 1-től alkalmazzák. A világon először több a 65 év feletti ember, mint a kisgyermek. Egy új demográfiai jelentés szerint a mérföldkő évekkel korábban következett be, mint azt a szakemberek korábban várták. 2025-ben a 65 év felettiek már a világ népességének 10,5%-át tették ki. A változás hátterében elsősorban a születésszám gyors csökkenése és a várható élettartam növekedése áll. A világ lakosságának 71%-a már olyan országban él, ahol egy nőre átlagosan legfeljebb 2,1 gyermek jut, vagyis a termékenység iránta nem éri el a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges szintet. Az előrejelzések szerint a 65 év felettiek száma a 2025-ös 852 millióról 2060-ra 2 milliárdra emelkedhet. Ekkorra a Föld minden ötödik lakója ebbe a korosztályba tartozhat. A népesség öregedése már nem csak Európát és Észak-Amerikát érinti. Afrikában 2060-ra több mint négyszerese, 249 millióra nőhet a 65 év felettiek száma. Ázsiában pedig a jelenlegi 487 millióról 1,24 milliárdra emelkedhet. A folyamat egyre nagyobb terhet róhat a nyugdíj és szociális ellátórendszerekre, mivel egyre kevesebb munkaképes korú embernek kell eltartania egy növekvő idős népességet. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színes Máli pénzügyminiszter szombaton egyeztetést tartott az összes illetékes intézmény képviselőivel a bejelentett támogatás kifizetéséről, és közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a Tányugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást, azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a Kincstári Igazgatóság portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak, az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. A 31.092 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, a 31.092 és 56.822 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinárt dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25 000 dinárt, a veteránok pedig 10 000 dinárt kapnak.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A hétfő reggeli csúcsforgalomban ismét nagyobb forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák és munkahelyek környékén. Az új tanév második hete kezdődik, ezért továbbra is fokozott figyelem szükséges az oktatási intézmények közelében. Sok gyermek gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik, a kisebbek pedig még csak most szokják újra az iskola és az otthon közötti útvonalat. Az autósokat arra kérjük, hogy az iskolai övezetekben csökkentsék a sebességet, a gyalogátkelő helyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Kerékpárral indulóknak sem árt az óvatosság, indulás előtt ellenőrizzék a fékeket, és a világítást, rosszabb látási viszonyok között pedig gondoskodjanak arról, hogy jól láthatók legyenek. És még egy hétfő reggeli tanács, induljunk néhány perccel korábban, a kapkodással megspórolt néhány perc nem ér annyit, mint a biztonság. Figyeljünk egymásra az utakon, hogy mindenki biztonságban érjen célba.
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos meleg idő várható, hajnali órákban azonban hűvösebb lesz. 11 fok körül alakul a hőmérséklet. Napközben felmelegszik, és a hőmérő higanyszála akár 28 Celsius fokig is felhúzódhat. Az előttünk álló hétre napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok. A nappali csúcshőmérséklet elérheti akár a 34 Celsius fokot is. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 123, Zentánál 198 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, ám a nagy napi hőingás miatt az érzékenyebbeknél szédülés, vérnyomás problémák előfordulhatnak. Hajnalban reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: sve. Dale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

A nap kérdése: mi az, amit már régóta halogat, pedig tudja, hogy örömet okozna önnek? Én egy wellness hétvégét halogatok a férjemmel, mindig van valami fontosabb. Erika írta nekünk Zentáról, lehet, hogy ideje lenne végre lefoglalni. Laci is írt nekünk Kanizsáról, nekem egyszerű, újra elkezdeném biciklizni, régen imádtam, most meg csak nézem a biciklit a garázsban. Mónika a következőt küldte, felhívni egy régi barátnőmet, nem vesztünk össze, csak valahogy elsodort minket az élet, már többször a kezemben volt a telefon. Egy hallgatónk név nélkül a következő üzenetet írta, elmennék végre egyedül egy egész napra valahová, nem bevásárolni, nem ügyet intézni, csak úgy, magamért. József a következő üzenetet küldte, évek óta mondom, hogy megtanulok rendesen úszni, 62 vagyok, úgyhogy szerintem még nem késtem le róla. Katalin is írt nekünk, nekem az utazás, mindig azt mondtam, majd jövőre. A mai kérdés után azon gondolkodom, hogy talán egyszer nem jövőre kellene menni, hanem most. Úgy látszik, sokszor nem is valami hatalmas álmot halogatunk, egy telefonhívást, egy kirándulást, egy régi hobbit, vagy egyszerűen egy napot, amit végre saját magunknak adnánk. Talán a mai kérdés legyen egy pici löket, nem mindenből legyen, majd egyszer.

a legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul

0: Medicinske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austotherm stirodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.

Új hét, új hírek, indul a Panda Radar. Nehéz idény zárnak a kukorica termesztők Vajdaságban, és ez Magyar Kanizsa községben is jól érzékelhető. A térségben már augusztus közepén megkezdődött a betakarítás, először a siló kukoricát vágták, majd következett a csöves, most pedig már a szemes kukoricát takarítják be. A hosszú csapadék hiány és a nyári hőség éppen a növény fejlődésének egyik legfontosabb időszakában érkezett. Sok helyen a kukorica idő előtt kiszáradt, alacsonyabb maradt, és a csövek sem fejlődtek megfelelően. Magyar Kanizsa községben a hozam holdanként mindössze 10 mázsa körül alakul. Az idei év ismét megmutatta, hogy a vajdasági mezőgazdaság egyik legnagyobb jövőbeli kihívása az egyre gyakoribb aszályos időszakokhoz való alkalmazkodás. A hétvégén ismét hosszabb sorok alakultak ki a szerb-magyar határ több átkelőjén. A hazatérő nyaralók miatt vasárnap volt olyan átkelő, ahol egy óránál is többet kellett várakozni, miközben máshol folyamatosan haladt a forgalom. A tapasztalatok szerint a kisebb határátkelők választásával esetenként jelentősen rövidíthető a várakozási idő. Ha ma indulnak Magyarország felé, érdemes tehát indulás előtt ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, és lehetőség szerint alternatív átkelővel is számolni kell. Nagy volt a forgalom vasárnap a zentai vásárban. A hagyományos vásár ismét sok látogatót vonzott, és a kínálatból sem volt hiány. A termékek széles választékával várták az érdeklődőket. A zentai vásár továbbra is jó példája annak, hogy a hagyományos vásárok a modern üzletek és internetes vásárlás mellett is fontos találkozási pontjai maradnak a térségnek. A hét elején még folytatódik a kellemes, többnyire napos idő térségünkben. Érdemes azonban kihasználni a napsütést, mert az előrejelzések szerint a hét második felében jelentősebb lehűlés érkezhet. Vagyis aki még szeretne egy késő nyári sétát, kerti munkát vagy szabadtéri programot betervezni, annak a hét első fele lehet a legjobb választás. Ha már hétfő, nézzük meg azt is, mit érdemes beírni a heti naptárba. Ma és holnap tartják a doroszlói Szent Kúti búcsút. A hagyományos zarándoklat szeptember 7-én és 8-án várja a híveket, a keddi szentmise 10 órakor kezdődik. Zentán egész héten folytatódnak a városnapi programok. Szerdán 20 órakor a kis zsinagógában a zentai rockopera vetítésére és a piknik szerepel a programban. Csütörtöktől szombatig pedig már az eget is érdemes figyelni, ugyanis érkezik a 19. Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál és verseny. Pénteken és szombaton pedig koncertekkel és családi programokkal erősödik tovább a zentai kínálat, úgyhogy ezen a héten zentán nem nagyon lesz idő unatkozni. Most utazzunk vissza egészen 1927. szeptember 7-éig. Ezen a napon mindössze 21 éves amerikai feltaláló Philo Francers sikeresen bemutatta az első teljesen elektronikus televíziós rendszert. A korábbi televíziós kísérletek még mechanikus megoldásokat használtak. Az ő rendszere azonban már elektronikus úton állította elő és továbbította a képet. Majdnem 100 évvel később pedig már ott tartunk, hogy egy telefonon tévét nézünk, rádiót hallgatunk, fényképezünk és üzeneteket küldünk. Farnsworth valószínűleg csak nézne. A hét jó híréhez maradjunk egy kicsit közelebb az otthonunkhoz. A 74. kanizsai írótábor hétvégén befejeződött, és ezzel egy több mint 7 évtizedes magyar kanizsai kulturális hagyomány folytatódott tovább. Egy rendezvény, amely generációkon keresztül képes írókat, művészeket és olvasókat összehozni, önmagában is érték. A hét jó híre tehát, vannak hagyományaink, amelyek nem csak megmaradnak, hanem újabb generációkat is képesek megszólítani. A tanév második hetének kezdetén egy apróság sokat segíthet a reggeli rohanáson, amit lehet készítsünk elő már este. Iskolatáska, ruhák, 10 óraihoz szükséges dolgok, néhány perc esti előkészületből reggel akár egy sokkal nyugodtabb indulás lehet, és ezt nem csak a gyerekeknél lehet alkalmazni, a felnőtteknél is működik. A tanítónéni kérdezi, Pistike, miért késtél el az iskolából? Mert az úton ki volt írva, hogy iskola, lassíts, és én csak betartottam.
Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

0: Kettő óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a palánkírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Kormányablakbusz érkezik Kiszombor a szeptember 14-én hétfőn. A mobil ügyfélszolgálat délelőtt 9 és 12 óra között várja a helyi lakosokat a Szegedi utca 2 szám alatt, az orvosi rendelő melletti parkolóban. A helyszínen lehetőség nyílik a legfontosabb hivatalos okmányok elintézésére. A lakosok megújíthatják vagy igényelhetik személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és jogosítványukat. Emellett elintézhetik az ügyfélkapu regisztrációt és egyéb okmányügyeket is. A kezdeményezés célja, hogy a kis településen élők utazás nélkül helyben és kényelmesen intézhessék ügyeiket. A gördülékeny ügymenet érdekében kérik, hogy mindenki vigye magával a meglévő iratait. A kormányablakbusz részletes menetrendje a kormányhivatalok.hu weboldalon olvasható. Gyerekeknek szóló szakkörökkel várja az új tanévet a Petőfi telepi művelődési ház. A szegedi intézmény célja, hogy a gyerekek a szabadidejüket tartalmasan tölthessék, miközben új ismereteket és élményeket szereznek. A kínálatban többek között kerámia, rajz és akvarell élményfestés, valamint a sütisuli is szerepel. A meseműhely és a varrogató szakkör azoknak kínál elfoglaltságot, akik a történetek vagy éppen a kézművelődés világát kedvelik. A mozgásra vágyókat kori suli, kickbox és suli jóga várja. A továbbtanulásra készülő gyerekek számára rajz-matematika felvételi felkészítőt is indítanak. A művelődési ház szerint a foglalkozások nem csak a készségek fejlesztéséről szólnak, hanem közösséget és sikerélményt is adhatnak a résztvevőknek. A szakkörök pontos időpontjait, a korosztályokat és a jelentkezés részleteit a következő bejegyzésekben teszik közzé. A Petőfi telepi művelődési ház a Szántó Kovács János utca 28 szám alatt található, további információ pedig a 0620 952 86 56-os telefonszámon kérhető. Szeptember 26-án ismét megrendezik Szegeden a Szakma Fesztivált. A Szegedi Szakképzési Centrum pályaorientációs rendezvényének a Dugonics tér ad otthont reggel 9 és délután 3 óra között. A program elsősorban a pályaválasztás előtt álló felső tagozatos diákoknak és szüleiknek szól. A rendezvényen a Szegedi Szakképzési Centrum mind a 10 szakképző intézménye bemutatkozik. A látogatók megismerhetik az iskolák képzési kínálatát és a különböző szakmákban rejlő lehetőségeket. A szervezők színes, érdekes és látványos programokkal készülnek. A diákok több szakmát nem csak megismerhetnek, hanem testközelből ki is próbálhatnak. A szakmafesztivál célja, hogy a fiatalok és családjaik könnyebben hozhassanak döntést a továbbtanulásról. A rendezvény szeptember 26-án szombaton 9 órától 15 óráig várja az érdeklődőket a Dugonics téren. 20 magyar szakember jelölését támogatja a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a FIA megújuló szakmai bizottságaiba. A Nemzetközi Automobil Szövetség a hatékonyabb működés érdekében alakítja át a bizottságok rendszerét. Az augusztus 31-i határidőig 20 magyar szakember jelezte, hogy folytatná vagy megkezdené munkáját valamelyik FIA bizottságban. A jelöltek között az autósport számos területének képviselője megtalálható. Az International Karting Commissionbe Bakos András kapott jelölést, így a magyar gokartsport is képviseltetheti magát a nemzetközi szakmai munkában. A versenypályák, a rally, a drift, az elektromos motorsport és az e-sport mellett többek között az egészségügy, a fenntarthatóság és a női motorsport területe is képviselteti magát. Az MNAS elnöksége valamennyi jelölést egyhangulag támogatta. A jelölés azonban nem jelent még automatikus bizottsági tagságot, ráadásul az átszervezés miatt kevesebb hely áll majd rendelkezésre. Az MNAS szerint ugyanakkor a 20 jelentkező jól mutatja a magyar szakemberek nemzetközi szerepvállalási szándékát. Szújó Zoltán elnök szerint a külföldön megszerzett tudás és tapasztalat később a hazai autósport fejlődését is szolgálhatja. Oktatási nyereményjátékot indított a Magyar Termék Nonprofit Kft. És az Oktatási Hivatal. A programban az 1 és 6 évfolyamos diákok játékos digitális feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a magyar termékekkel. A feladatokat a tanórákon kell elvégezniük, a pedagógusok munkáját pedig külön óravázlat is segíti. A résztvevő osztályok ezután a foglalkozásról készült fényképeket feltölthetik a játék hivatalos oldalára. A fődíj összesen 11 osztály számára egy gyárlátogatási élmény. Emellett hetente egy 100 000 forint értékű OSAM vásárlási utalványt is kisorsolnak. Fontos, hogy az osztályokat kizárólag pedagógusok regisztrálhatják a programba. A nyereményjáték szeptember 1-től október 12-ig tart. Részletek és jelentkezés a Magyar Termék Oktatási Programjának hivatalos weboldalán érhető el. Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
1: To the south of Brooklyn Bounce.

0: óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Drágulnak a belügyminisztérium szolgáltatásai. Szeptember 12-től új díjszabás lép életbe a szerbiai belügyminisztérium egyes szolgáltatásainál. A kormány rendelete értelmében a személyes okmányok és rendszámtáblák kiadásáért fizetendő illeték mellett ezen túl azok előállítási költségét is meg kell fizetni. A jogosítvány előállítása 444, a próbaidős vezetői engedélyé 468, a forgalmi engedélyé pedig 858 dinárba került. A regisztrációs matrica előállítási díja 342 dinár lesz. A személygépkocsik, autóbuszok és tehergépjárművek rendszámtáblájáért 1380 dinárt kell fizetni, a rendszámtáblák másodpéldánya pedig 2730 dinárba kerül. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetében egy rendszámtábla 696 dinár lesz, a traktorok és munkagépek rendszámtáblájáért 960 dinár számítanak fel. A változás a külföldiek egyes okmányait is érinti. Az ideiglenes tartózkodási engedély, az összevont engedély és a külföldiek személyi igazolványának előállítási költsége egyaránt 2028 dinár lesz. Az új összegek szeptember 12-től érvényesek, a menedékjoggal rendelkezők személyi igazolványának 1920 dináros előállítási díját október 1-től alkalmazzák. A világon először több a 65 év feletti ember, mint a kisgyermek. Egy új demográfiai jelentés szerint a mérföldkő évekkel korábban következett be, mint azt a szakemberek korábban várták. 2025-ben a 65 év felettiek már a világ népességének 10,5%-át tették ki. A változás hátterében elsősorban a születésszám gyors csökkenése és a várható élettartam növekedése áll. A világ lakosságának 71%-a már olyan országban él, ahol egy nőre átlagosan legfeljebb 2,1 gyermek jut, vagyis a termékenység iránta nem éri el a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges szintet. Az előrejelzések szerint a 65 év felettiek száma a 2025-ös 852 millióról 2060-ra 2 milliárdra emelkedhet. Ekkorra a Föld minden ötödik lakója ebbe a korosztályba tartozhat. A népesség öregedése már nem csak Európát és Észak-Amerikát érinti. Afrikában 2060-ra több mint négyszerese, 249 millióra nőhet a 65 év felettiek száma. Ázsiában pedig a jelenlegi 487 millióról 1,24 milliárdra emelkedhet. A folyamat egyre nagyobb terhet róhat a nyugdíj és szociális ellátó rendszerekre, mivel egyre kevesebb munkaképeskorú embernek kell eltartania egy növekvő idős népességet. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színes Máli pénzügyminiszter szombaton egyeztetést tartott az összes illetékes intézmény képviselőivel a bejelentett támogatás kifizetéséről, és közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a Tányugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást, azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a kincstári igazgatóság portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak, az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. A 31.092 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, a 31.092 és 56.822 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25 000 dinárt, a veteránok pedig 10 000 dinárt kapnak.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A hétfő reggeli csúcsforgalomban ismét nagyobb forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák és munkahelyek környékén. Az új tanév második hete kezdődik, ezért továbbra is fokozott figyelem szükséges az oktatási intézmények közelében. Sok gyermek gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik, a kisebbek pedig még csak most szokják újra az iskola és az otthon közötti útvonalat. Az autósokat arra kérjük, hogy az iskolai övezetekben csökkentsék a sebességet, a gyalogátkelő helyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Kerékpárral indulóknak sem árt az óvatosság, indulás előtt ellenőrizzék a fékeket és a világítást, rosszabb látási viszonyok között pedig gondoskodjanak arról, hogy jól láthatók legyenek. És még egy hétfő reggeli tanács, induljunk néhány perccel korábban, a kapkodással megspórolt néhány perc nem ér annyit, mint a biztonság. Figyeljünk egymásra az utakon, hogy mindenki biztonságban érjen célba.
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos meleg idő várható, hajnali órákban azonban hűvösebb lesz. 11 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben felmelegszik, és a hőmérő higanyszála akár 28 Celsius fokig is felhúzódhat. Az előttünk álló hétre napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok. A nappali csúcshőmérséklet elérheti akár a 34 Celsius fokot is. A Tiszán vízállása Magyar Kanizsánál 123, Zentánál 198 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, ám a nagy napi hőingás miatt az érzékenyebbeknél szédülés, vérnyomás problémák előfordulhatnak. Hajnalban reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

A nap kérdése: mi az, amit már régóta halogat, pedig tudja, hogy örömet okozna önnek? Én egy wellness hétvégét halogatok a férjemmel, mindig van valami fontosabb. Erika írta nekünk Zentáról, lehet, hogy ideje lenne végre lefoglalni. Laci is írt nekünk Kanizsáról. Nekem egyszerű, újra elkezdenénk biciklizni, régen imádtam, most meg csak nézem a biciklit a garázsban. Mónika következőt küldte: felhívni egy régi barátnőmet, nem vesztünk össze, csak valahogy elsodort minket az élet, már többször a kezemben volt a telefon. Egy hallgatónk név nélkül a következő üzenetet írta: elmennék végre egyedül egy egész napra valahová, nem bevásárolni, nem ügyet intézni, csak úgy, magamért. József a következő üzenetet küldte: évek óta mondom, hogy megtanulok rendesen úszni, 62 vagyok, úgyhogy szerintem még nem késtem le róla. Katalin is írt nekünk: nekem az utazás, mindig azt mondtam, majd jövőre. A mai kérdés után azon gondolkodom, hogy talán egyszer nem jövőre kellene menni, hanem most. Úgy látszik, sokszor nem is valami hatalmas álmot halogatunk, egy telefonhívást, egy kirándulást, egy régi hobbit, vagy egyszerűen egy napot, amit végre saját magunknak adnánk. Talán a mai kérdés legyen egy pici löket, nem mindenből legyen majd egyszer.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Beneckó Arangyalovó.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: 4 óra van.
1: Szép délutánt kívánok, szeptember 7-en hétfő van, Andrea vagyok, ez pedig a Tisza hangja délutáni magazinja, itt a Panda Rádió hullámhoztán. Ha velünk indították a reggelt, most idézzük fel együtt néhány gondolatot, ha pedig csak most kapcsolódtak be, akkor sincsenek elkésve semmiről. A mai napunkat azzal a gondolattal kezdtük, ne tartogasd az élet szép dolgait mindig egy különleges napra, néha attól lesz különleges a nap, hogy ma megengeded magadnak őket, mert ilyen könnyen mondjuk azt, hogy majd hétvégén, majd ha lesz időm, majd egyszer, pedig lehet, hogy az a bizonyos egyszer éppen egy teljesen átlagos hétfő. Ehhez kapcsolódott a napi kérdés is. Mi az, amit már régóta halogat, pedig tudja, hogy örömet okozna önnek? Egy telefonhívás, egy találkozás, egy könyv, egy kirándulás, vagy egyszerűen néhány óra, amikor nem tervezünk be semmit. Lehet, hogy nem is időből van kevés, néha csak túl sokszor mondjuk azt, majd. A konyhában ma egy igazi szeptemberi finomság került az asztalra, fügés saláta, friss füge, saláta levelek, kecske sajt vagy feta és pirított dió. A panda csavar pedig egy mézes, balzsamecetes öntet volt egy leheletnyi mustárral, édes, sós, savanykás és roppanós egyszerre, és körülbelül negyed óra alatt elkészül. Bár van egy veszélye, mire a saláta összeáll, a füvigék egy része rejtélyes körülmények között eltűnhet. Nálam ezt hívják főzés közbeni minőség ellenőrzésnek. A zenetörténeti morzsákban Keresztes Ildikó pályáját idéztük fel. Sokan a televízióból az X-Faktor mentoraként ismerték meg igazán, pedig addigra már hosszú zenei és színházi múlt állt mögötte. Tornászként indult, énekelt, zenekarokban dolgozott, háttérénekesként színpadon játszott, majd megjelentek saját lemezei is. És van egy különleges, érdekes történet, a 90-es években olyan slágerekben is hallhattuk a hangját, amelyek a hallgatók jelentős része akkor még nem feltétlenül tudta, hogy ő énekel. Szép példája annak, hogy egy pálya sokszor jóval azelőtt elkezdődik, hogy szélesebb közönség megismeri az arcukat. Az időben is utaztunk a mai napon, 1927. szeptember 7-én Philo Farnsworth sikeresen továbbította elektronikus televíziós rendszerével az első képet, és nem egy néma filmet, nem is híradó, egy egyszerű vonal jelent meg, ma pedig már akkor türelmetlenek vagyunk, ha 3 másodpercig tölt egy videó. Valószínűleg csak annyit mondana ma, emberek, én egy vonallal kezdtem. A szépség és az egészség percekben pedig egy olyan élelmiszerről beszéltünk, ami sokunk hűtőszekrényében ott van, a vajról. A vaj főként tejzsin, energiadús, tartalmaz A-vitamint is, ugyanakkor jelentős a telített zsír tartalma. Ezért nem kell száműzni az étrendünkből, de a mennyiség számít. Kis mennyiségben egy kiegyensúlyozott étrend része lehet, miközben érdemes más zsiradékforrásokat, például növényi olajokat, diófélékeket és magvakat is fogyasztani. Magas LDL koleszterin szív- és érrendszeri probléma vagy speciális étrend esetén pedig már személyre szabott tanácsra lehet szükség, vagyis a vaj nem ellenség, csak nem kell úgy megkenni vele a kenyered, mintha vakolnánk. A divatpercekben pedig maradtunk egy kicsit a hétköznapoknál. A 2026-os ősz egyik legjobb üzenete ugyanis az, hogy nem feltétlenül kell új ruhát vásárolni ahhoz, hogy másképp nézzünk ki. Egy nyitott ing, egy öv, egy kardigán, másik cipő, egy élénkebb sál vagy ékszer, néha egyetlen plusz részlet elég ahhoz, hogy a régi összeállítás egészen újnak hasson. És továbbra is tartom a próbafülkében, ne azt kérdezzük, az én alakom elég jó ehhez a ruhához, inkább azt, ez a ruha elég jó hozzám, tudok benne mozogni, jól érzem magam, én vagyok benne, mert a divat adhat ötletet, de a végső döntés mindig a miénk, és talán ezzel vissza vissza is érkezünk oda, ahonnan ma reggel elindultunk. Nem kell minden jó dolgot későbbre tartogatni, nem kell megvárni a hétvégét, az ünnepet, vagy azt a bizonyos tökéletes pillanatot. Egy hétfő délután is lehet jó egy kávéval, egy kedves üzenettel, egy kis zenével, vagy egyszerűen azzal, hogy ma végre megtesszük azt, amire már régóta azt mondogatjuk, majd egyszer. Én Andrea voltam, önök pedig a Tisza hangja délutáni magazinját hallották a Panda Rádió hullámhosszán. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, legyen kellemes, nyugodt délutánjuk, és ne feledjék, nem kell különleges nap ahhoz, hogy történjen velünk valami jó, néha nekünk kell egy kicsit különlegesebbé tenni a napot. Most pedig következik a kabaré.
0: Üdvözöljük! Ön a Kinyírő Kórház hangeri sebészetét hívta. Köszönjük, hogy rosszul léte során minket választott. Tájékoztatjuk, hogy beszélgetését rögzítjük, a műtét előtt önt is. Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét, hogy a várólisták miatt megnövekedett a várakozási idő. Műtétje fontos számunkra, javasoljuk, ismételje meg rosszul létét egy későbbi időpontban. Amennyiben folytatni szeretné hívását, kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül. Akciós operációk 1-es gomb. Műhiba bejelentés 2-es gomb. Felhívjuk szíves figyelmét az online ügyintézésre, melynek során akár a várólista élére is kerülhet. Kérjük, adja meg tajszámát. Amennyiben nem tudja fejből tajszámát, úgy kérjük, adja meg elműs ügyfélszámát. Köszönjük. Hamarosan érkezik a mentő. Ha szeretné, hogy biztosan a kijelölt kórházba szállítsák, kérjük válassza a kártyás fizetés opciót. Amennyiben volt már térdműtétje, úgy platina kártyával is fizethet. Köszöntjük Önt a Kinyírő Kórház 26-os kórtermében. Kérjük, helyezkedjen el kényelmesen, és élvezze az operáció előtti izgalmakat. Hamarosan érkezik Judit, az ön anesteziológusa, aki beadja az altató injekciót. Köszönjük, hogy a Tortura Kft. Injekcióját választotta. A Tortura Kft. Altatóival igazi élmény a műtét. Ébredéskor pedig úgy érzi majd magát, mint a frissen mosott ruha. Tortúra injekciók. A biztonságos használatról olvassa el a betegtájékoztatót, attól biztosan elalszik. Béla, ön még nem alszik, ezért kérjük, tekintse meg akciós ajánlatainkat. Mióma. A legjobb napi ajánlatok a sebészeten. Egyet fizet, kettőt kap akció. Ha november 20-áig jelentkezik bármilyen műtétre, egy beavatkozás áráért kétszer is megoperáljuk. Hallasd a hangod a Kinyírő Kórházban. Popzenész vagy véletlenül billentyűs? Yamaha és korkszív billentyűk akciós operációval. Kedves Béla, most betoljuk a műtőszobába, ahol már várja Önt a sebész, dr. Sziráki László. Hamarosan kezdődik tehát a műtét, előtte azonban reklám. Dr. Sziráki László vagyok, sebész, 30 éve foglalkozom operációval, hát most már csak sikerült. Uram, ugye Ön alkoholista?
2: Igen, doktor úr.
0: Akkor önnek való a Teledonor legújabb készüléke a MyPhone. Öntől eltérően egy töltéssel több napig is kibírja. Kedves Béla, már is kezdődik az operáció, előtte azonban egy kis ízelítő további beavatkozásainkból. 15 órától csak itt, csak önöknek vizeletvizsgálat. Figyelem, a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Placebo, 16 órától a 2-es műtőben. Novai János tegnap műtötték, de nem kellett volna. János operációját közkívánatra megismételjük. Kedves Béla, az ön műtétje már is kezdődik. Béla, kedves Béla, kapcsoljuk a Facebookot. Kedves testvérek, azért jelentkeztünk ma be, hogy Kohári Béla kedves felhasználónkat végre töröljük. Bélát 3,5 évi Facebook tagság után magához szólította a szerver. Béla jó felhasználó volt, a körleveleket mindig tovább küldte, lájkolt minden cicás képet, és a hirdetésekre is gyakran rákattintott. Béla temetését a YouTube élőben közvetíti. Előtte azonban reklám.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Árpádova ulica 70A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
3: Ez volt a reklám.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37. Telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: 5 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a palánkírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Kormányablakbusz érkezik Kiszombor a szeptember 14-én hétfőn. A mobil ügyfélszolgálat délelőtt 9 és 12 óra között várja a helyi lakosokat a Szegedi utca 2 szám alatt, az orvosi rendelő melletti parkolóban. A helyszínen lehetőség nyílik a legfontosabb hivatalos okmányok elintézésére. A lakosok megújíthatják vagy igényelhetik személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és jogosítványukat. Emellett elintézhetik az ügyfélkapu regisztrációt és egyéb okmányügyeket is. A kezdeményezés célja, hogy a kis településen élők utazás nélkül helyben és kényelmesen intézhessék ügyeiket. A gördülékeny ügymenet érdekében kérik, hogy mindenki vigye magával a meglévő iratait. A kormányablakbusz részletes menetrendje a kormányhivatalok.hu weboldalon olvasható. Gyerekeknek szóló szakkörökkel várja az új tanévet a Petőfi Telepi Művelődési Ház. A szegedi intézmény célja, hogy a gyerekek a szabadidejüket tartalmasan tölthessék, miközben új ismereteket és élményeket szereznek. A kínálatban többek között kerámia, rajz és akvarell élményfestés, valamint a sütisuli is szerepel. A meseműhely és a varrogató szakkör azoknak kínál elfoglaltságot, akik a történetek vagy éppen a kézművelődés világát kedvelik. A mozgásra vágyókat kori suli, kickbox és suli jóga várja. A továbbtanulásra készülő gyerekek számára rajz-matematika felvételi felkészítőt is indítanak. A művelődési ház szerint a foglalkozások nem csak a készségek fejlesztéséről szólnak, hanem közösséget és sikerélményt is adhatnak a résztvevőknek. A szakkörök pontos időpontjait, a korosztályokat és a jelentkezés részleteit a következő bejegyzésekben teszik közzé. A Petőfi Telepi Művelődési Ház a Szántó Kovács János utca 28 szám alatt található, további információ pedig a 0620 952 86 56-os telefonszámon kérhető. Szeptember 26-án ismét megrendezik Szegeden a Szakma Fesztivált. A Szegedi Szakképzési Centrum pályaorientációs rendezvényének a Dugonics tér ad otthont reggel 9 és délután 3 óra között. A program elsősorban a pályaválasztás előtt álló felső tagozatos diákoknak és szüleiknek szól. A rendezvényen a Szegedi Szakképzési Centrum mind a 10 szakképző intézménye bemutatkozik. A látogatók megismerhetik az iskolák képzési kínálatát és a különböző szakmákban rejlő lehetőségeket. A szervezők színes, érdekes és látványos programokkal készülnek. A diákok több szakmát nem csak megismerhetnek, hanem testközelből ki is próbálhatnak. A szakmafesztivál célja, hogy a fiatalok és családjaik könnyebben hozhassanak döntést a továbbtanulásról. A rendezvény szeptember 26-án szombaton 9 órától 15 óráig várja az érdeklődőket a Dugonics téren. 20 magyar szakember jelölését támogatja a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a FIA megújuló szakmai bizottságaiba. A Nemzetközi Automobil Szövetség a hatékonyabb működés érdekében alakítja át a bizottságok rendszerét. Az augusztus 31-i határidőig 20 magyar szakember jelezte, hogy folytatná vagy megkezdené munkáját valamelyik FIA bizottságban. A jelöltek között az autósport számos területének képviselője megtalálható. Az International Karting Commissionbe Bakos András kapott jelölést, így a magyar gokartsport is képviseltetheti magát a nemzetközi szakmai munkában. A versenypályák, a rally, a drift, az elektromos motorsport és az e-sport mellett többek között az egészségügy, a fenntarthatóság és a női motorsport területe is képviselteti magát. Az MNAS elnöksége valamennyi jelölést egyhangulag támogatta. A jelölés azonban nem jelent még automatikus bizottsági tagságot, ráadásul az átszervezés miatt kevesebb hely áll majd rendelkezésre. Az MNAS szerint ugyanakkor a 20 jelentkező jól mutatja a magyar szakemberek nemzetközi szerepvállalási szándékát. Szújó Zoltán elnök szerint a külföldön megszerzett tudás és tapasztalat később a hazai autósport fejlődését is szolgálhatja. Oktatási nyereményjátékot indított a Magyar Termék Nonprofit Kft. És az Oktatási Hivatal. A programban az 1 és 6 évfolyamos diákok játékos digitális feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a magyar termékekkel. A feladatokat a tanórákon kell elvégezniük, a pedagógusok munkáját pedig külön óravázlat is segíti. A résztvevő osztályok ezután a foglalkozásról készült fényképeket feltölthetik a játék hivatalos oldalára. A fődíj összesen 11 osztály számára egy gyárlátogatási élmény. Emellett hetente egy 100 000 forint értékű OSAM vásárlási utalványt is kisorsolnak. Fontos, hogy az osztályokat kizárólag pedagógusok regisztrálhatják a programba. A nyereményjáték szeptember 1-től október 12-ig tart. Részletek és jelentkezés a Magyar Termék oktatási programjának hivatalos weboldalán érhető el. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

szomorú lett a nap, és feltűnte fiát az égbe. A föld elfordította arcát, de a sötétben ott ragyogott a hold lánya. Gyönyörű volt. Sugarait a nap fiától kapta, ezért megajándékozta őt a boldogsággal. S amikor egy gyermek először sírt, a földön megszületett az élet. Álmodó, a csillagok mást mesél.

felkülteti át az égre, hogy nézze meg a hold lányát. Gyönyörű volt. Sugarait a napfiától kapta, és cserébe megajándékozta őt a boldogsággal. Amikor egy gyermek először sírt, a földön meghalt a boldogságot.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel nemes vakolant 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex félmat kiváló moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

0: 사람은
1: 힙 뮤직

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Drágulnak a belügyminisztérium szolgáltatásai. Szeptember 12-től új díjszabás lép életbe a szerbiai belügyminisztérium egyes szolgáltatásainál. A kormány rendelete értelmében a személyes okmányok és rendszámtáblák kiadásáért fizetendő illeték mellett ezentúl azok előállítási költségét is meg kell fizetni. A jogosítvány előállítása 444, a próbaidős vezetői engedélyé 468, a forgalmi engedélyé pedig 858 dinárba kerül. A regisztrációs matrica előállítási díja 342 dinár lesz. A személygépkocsik, autóbuszok és tehergépjárművek rendszámtáblájáért 1380 dinárt kell fizetni, a rendszámtáblák másodpéldánya pedig 2730 dinárba kerül. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetében egy rendszámtábla 696 dinár lesz, a traktorok és munkagépek rendszámtáblájáért 960 dinár számítanak fel. A változás a külföldiek egyes okmányait is érinti. Az ideiglenes tartózkodási engedély, az összevont engedély és a külföldiek személyi igazolványának előállítási költsége egyaránt 2028 dinár lesz. Az új összegek szeptember 12-től érvényesek, a menedék joggal rendelkezők személyi igazolványának 1920 dináros előállítási díját október 1-től alkalmazzák. A világon először több a 65 év feletti ember, mint a kisgyermek. Egy új demográfiai jelentés szerint a mérföldkő évekkel korábban következett be, mint azt a szakemberek korábban várták. 2025-ben a 65 év felettiek már a világ népességének 10,5%-át tették ki. A változás hátterében elsősorban a születésszám gyors csökkenése és a várható élettartam növekedése áll. A világ lakosságának 71%-a már olyan országban él, ahol egy nőre átlagosan legfeljebb 2,1 gyermek jut, vagyis a termékenység iránta nem éri el a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges szintet. Az előrejelzések szerint a 65 év felettiek száma a 2025-ös 852 millióról 2060-ra 2 milliárdra emelkedhet. Ekkorra a Föld minden ötödik lakója ebbe a korosztályba tartozhat. A népesség öregedése már nem csak Európát és Észak-Amerikát érinti. Afrikában 2060-ra több mint négyszerese, 249 millióra nőhet a 65 év felettiek száma. Ázsiában pedig a jelenlegi 487 millióról 1,24 milliárdra emelkedhet. A folyamat egyre nagyobb terhet róhat a nyugdíj és szociális ellátórendszerekre, mivel egyre kevesebb munkaképes korú embernek kell eltartania egy növekvő idős népességet. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színi Sámáli pénzügyminiszter szombaton egyeztetést tartott az összes illetékes intézmény képviselőivel a bejelentett támogatás kifizetéséről, és közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a Tányugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást, azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a Kincstári Igazgatóság portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak, az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. A 31.092 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, a 31.092 és 56.822 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25 000 dinárt, a veteránok pedig 10 000 dinárt kapnak.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A hétfő reggeli csúcsforgalomban ismét nagyobb forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák és munkahelyek környékén. Az új tanév második hete kezdődik, ezért továbbra is fokozott figyelem szükséges az oktatási intézmények közelében. Sok gyermek gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik, a kisebbek pedig még csak most szokják újra az iskola és az otthon közötti útvonalat. Az autósokat arra kérjük, hogy az iskolai övezetekben csökkentsék a sebességet, a gyalogátkelő helyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Kerékpárral indulóknak sem árt az óvatosság, indulás előtt ellenőrizzék a fékeket és a világítást, rosszabb látási viszonyok között pedig gondoskodjanak arról, hogy jól láthatók legyenek. És még egy hétfő reggeli tanács, induljunk néhány perccel korábban, a kapkodással megspórolt néhány perc nem ér annyit, mint a biztonság. Figyeljünk egymásra az utakon, hogy mindenki biztonságban érjen célba.
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos meleg idő várható, hajnali órákban azonban hűvösebb lesz. 11 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben felmelegszik, és a hőmérő higanyszála akár 28 Celsius fokig is felhúzódhat. Az előttünk álló hétre napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok. A nappali csúcshőmérséklet elérheti akár a 34 Celsius fokot is. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 123, Zentánál 198 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, ám a nagy napi hőingás miatt az érzékenyebbeknél szédülés, vérnyomás problémák előfordulhatnak. Hajnalban reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Új hét, új hírek, indul a Panda Radar. Nehéz idény zárnak a kukorica termesztők Vajdaságban, és ez Magyar Kanizsa községben is jól érzékelhető. A térségben már augusztus közepén megkezdődött a betakarítás, először a siló kukoricát vágták, majd következett a csöves, most pedig már a szemes kukoricát takarítják be. A hosszú csapadék hiány és a nyári hőség éppen a növény fejlődésének egyik legfontosabb időszakában érkezett. Sok helyen a kukorica idő előtt kiszáradt, alacsonyabb maradt, és a csövek sem fejlődtek megfelelően. Magyar Kanizsa községben a hozam holdanként mindössze 10 mázsa körül alakul. Az idei év ismét megmutatta, hogy a vajdasági mezőgazdaság egyik legnagyobb jövőbeli kihívása az egyre gyakoribb aszályos időszakokhoz való alkalmazkodás. A hétvégén ismét hosszabb sorok alakultak ki a szerb-magyar határ több átkelőjén. A hazatérő nyaralók miatt vasárnap volt olyan átkelő, ahol egy óránál is többet kellett várakozni, miközben máshol folyamatosan haladt a forgalom. A tapasztalatok szerint a kisebb határátkelők választásával esetenként jelentősen rövidíthető a várakozási idő. Ha ma indulnak Magyarország felé, érdemes tehát indulás előtt ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, és lehetőség szerint alternatív átkelővel is számolni kell. Nagy volt a forgalom vasárnap a zentai vásárban, a hagyományos vásár ismét sok látogatót vonzott, és a kínálatból sem volt hiány. A termékek széles választékával várták az érdeklődőket. A zentai vásár továbbra is jó példája annak, hogy a hagyományos vásárok a modern üzletek és internetes vásárlás mellett is fontos találkozási pontjai maradnak a térségnek. A hét elején még folytatódik a kellemes, többnyire napos idő térségünkben. Érdemes azonban kihasználni a napsütést, mert az előrejelzések szerint a hét második felében jelentősebb lehűlés érkezhet. Vagyis aki még szeretne egy késő nyári sétát, kerti munkát vagy szabadtéri programot betervezni, annak a hét első fele lehet a legjobb választás. Ha már hétfő, nézzük meg azt is, mit érdemes beírni a heti naptárba. Ma és holnap tartják a doroszlói és szentkúti búcsút. A hagyományos zarándoklat szeptember 7-én és 8-án várja a híveket, a keddi szentmise 10 órakor kezdődik. Zentán egész héten folytatódnak a városnapi programok. Szerdán 20 órakor a kis zsinagógában a zentai rockopera vetítésére és a piknik szerepel a programban. Csütörtöktől szombatig pedig már az eget is érdemes figyelni, ugyanis érkezik a 19. nemzetközi hőlégballon fesztivál és verseny. Pénteken és szombaton pedig koncertekkel és családi programokkal erősödik tovább a zentai kínálat, úgyhogy ezen a héten Zentán nem nagyon lesz idő unatkozni. Most utazzunk vissza egészen 1927. szeptember 7-éig. Ezen a napon mindössze 21 éves amerikai feltaláló Philo Francers sikeresen bemutatta az első teljesen elektronikus televíziós rendszert. A korábbi televíziós kísérletek még mechanikus megoldásokat használtak. Az ő rendszere azonban már elektronikus úton állította elő és továbbította a képet. Majdnem 100 évvel később pedig már ott tartunk, hogy egy telefonon tévét nézünk, rádiót hallgatunk, fényképezünk és üzeneteket küldünk. Farnsworth valószínűleg csak nézne. A hét jó híréhez maradjunk egy kicsit közelebb az otthonunkhoz. A 74. kanizsai írótábor hétvégén befejeződött, és ezzel egy több mint 7 évtizedes magyar kanizsai kulturális hagyomány folytatódott tovább. Egy rendezvény, amely generációkon keresztül képes írókat, művészeket és olvasókat összehozni, önmagában is érték. A hét jó híre tehát, vannak hagyományaink, amelyek nem csak megmaradnak, hanem újabb generációkat is képesek megszólítani. A tanév második hetének kezdetén egy apróság sokat segíthet a reggeli rohanáson, amit lehet készítsünk elő már este. Iskolatáska, ruhák, 10 óraihoz szükséges dolgok, néhány perc esti előkészületből reggel akár egy sokkal nyugodtabb indulás lehet. És ezt nem csak a gyerekeknél lehet alkalmazni, a felnőtteknél is működik. A tanítónéni kérdezi, Pistike, miért késtél el az iskolából? Mert az úton ki volt írva, hogy iskola, lassíts, és én csak betartottam.
Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, Jenny? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tk

A nap kérdése, mi az, amit már régóta halogat, pedig tudja, hogy örömet okozna önnek. Én egy wellness hétvégét halogatok a férjemmel, mindig van valami fontosabb. Erika írta nekünk Zentáról, lehet, hogy ideje lenne végre lefoglalni. Laci is írt nekünk Kanizsáról, nekem egyszerű, újra elkezdenénk biciklizni, régen imádtam, most meg csak nézem a biciklit a garázsban. Mónika a következőt küldte, felhívni egy régi barátnőmet, nem vesztünk össze, csak valahogy elsodort minket az élet, már többször a kezemben volt a telefon. Egy hallgatónk név nélkül a következő üzenetet írta, elmennék végre egyedül egy egész napra valahová, nem bevásárolni, nem ügyet intézni, csak úgy, magamért. József a következő üzenetet küldte, évek óta mondom, hogy megtanulok rendesen úszni, 62 vagyok, úgyhogy szerintem még nem késtem le róla. Katalin is írt nekünk, nekem az utazás, mindig azt mondtam, majd jövőre. A mai kérdés után azon gondolkodom, hogy talán egyszer nem jövőre kellene menni, hanem most. Úgy látszik, sokszor nem is valami hatalmas álmot halogatunk, egy telefonhívást, egy kirándulást, egy régi hobbit, vagy egyszerűen egy napot, amit végre saját magunknak adnánk. Talán a mai kérdés legyen egy pici löket, nem mindenből legyen, majd egyszer.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Szászi. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

105.5. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.